0: Szentendrében. Az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. Az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, a házi sertés állományokban azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat. Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Budai Várhegy déli lejtőjén, a nagy rondella tövében áll a hatalmas japán akác, melynek korát 140-220 év körülire becsülik. A japán akácot az 1700-as évek közepén hozták be Franciaországba, és onnan terjedt el a kontinensen. A fa nehéz időket is átvészelt, a II. Világháborúban meg is sérült, de túlélte. A szocializmus idején becenevet is kapott. Ő lett a nagy fa, melynek tövében azok a fiatalok kezdtek gyülekezni, akiket nem engedtek be az ifi parkba. A 60-as évek legendás szórakozó helye a Várkert bazárban működött, de csak megfelelő frizurával és öltözetben lehetett oda bemenni. A hosszúhajú, farmeres fiatalok kintről hallgatták a koncerteket. Ők lettek a nagy fa galeri, melynek tagjait állandóan figyelte a rendőrség.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd háromnyílású kőpilléres merevítő tartós függőhíd. A budapesti átkelők közül ez rendelkezik a legkeskenyebb forgalmi útpályával, hiszen mindössze kétszer egy forgalmi sáva áll a járművek rendelkezésére. Ezen kívül az egyetlen közforgalmi híd a fővárosban, amelyikhez nem kapcsolódnak közvetlenül szélesebb főútvonalak. Helyettük egy-egy körforgalmú tér található mindkét hídfőnél. A budai oldalon a Clark Ádám tér, a pesti oldalon pedig a Széchenyi István tér, korábbi nevén Roosevelt tér. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres Viasz Múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtis-től tanulta el a viasz szobrászkodást, legelső saját készítésű figurája Walter volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített. Halála előtt a szobrász viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Feneketlen tó közel 1 hektár felszínű, hosszúkás alakú kis tó a Kosztolányi Dezső tér közelében. Átlagban 4 méteres, de a legmélyebb helyén 5,4 méteres víztömeg egy régi agyagfejű mélyedését tölti ki. A Gellért-hegy szélárnyékában fekszik, csendes vizében a hőmérséklettől függően kialakul a mély tavakra jellemző úgynevezett termikus ugróréteg. A tó vízutánpótlása a kiscelli agyag felszínén összegyűlő talajvízből származik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn. Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának Magyar Péter. 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének leíratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatása alkalmából az egyházfőnek a miniszterelnök. Magyar Péter csütörtökön 10 óra 45 perckor négy szemközti magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően a miniszterelnök bemutatja neki a magyar delegáció tagjait. Újabb befagyasztott pénzek válhatnak elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a jogállamiságot érintő magyar reformokat. A 4,2 milliárd euró fejlesztési forrás felszabadítása lehetővé teszi, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a kormány a feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ebből a pénzből lehet megvalósítani a többi közt a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, vízügyi fejlesztéseket. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Sesták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében. Az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. Az afrikai sertéspestis embere nem veszélyes, a házi sertésállományokban azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat. Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kiegyezés megpecsételéseként Ferenc Józsefet és Erzsébetet 1867. június 8-án Magyarország királyává és királynéjává koronázták a Mátyás templomban. Korábban az volt a szokás, hogy a királynét mindig a király után néhány nappal koronázzák meg, de Erzsébet esetében, mivel nagyon sokat tett a magyarokért, a magyar nemesek ragaszkodtak hozzá, hogy a király és a királyné koronázása egy időben és egy helyen történjen. A koronát Andrássy Gyula gróf helyezte a császár fejére, majd Ferenc József a jobb kezébe vehette a jogart, bal kezébe pedig az országalmát. Az üdvlövést követően elfoglalta helyét a trónon, és megkondultak a templom harangjai. Ezután a koronát néhány percre a királyné vállára helyezték. Ez volt az ő megkoronázása.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavicsnak becézett Papp László Budapest Sportaréna épületbe 50 ezer tonnányi betont, 2300 tonna acélszerkezetet, több mint 11 millió csavart és több kilométernyi kábelt fektettek. Az épület nehezebb, mint az Erzsébet híd és a Szabadság híd együtt. Tömege nagyjából 200 ezer tonna. Az épület gyalogos terét Magyarország legnagyobb gránit területe borítja, melynek területe 15 ezer négyzetméter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Marais negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd megépítése előtt réveken, kompokon és hajóhidakon oldották meg a Pest és Buda közötti közlekedést. Utóbbi esetében szükség volt a mozgatható elemek időnkénti szétnyitására és a hajók átengedésére. Ennek az a hátránya, hogy vagy a hajóknak kellett várakozniuk a híd szétnyitására, vagy az átkelni szándékozóknak kellett megvárniuk az úszójárművek áthaladását. Az állandó híd első vázlatát Széchenyi 1829-ben mutatta be a nádornak, aki ettől fogva a híd ügyének egyik leglelkesebb támogatója lett. A Lánchíd volt az első olyan közösségi létesítmény Magyarországon, ahol a jobbágynak, a földesúrnak és a polgárnak egyaránt meg kellett fizetnie a hídpénzt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért gyógyfürdő Budapest egyik nevezetes gyógyfürdője, épülete a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. A Szabadsághíd Budai híd főjénél épült fürdőhelyén a feltörő víz által alkotott iszapos mélyedés terült el. A természetes víz átlagosan 46 Celsius fokos, és meleg forrása már az Árpádok korában és a török időkben nagy, nyílt medencéjű fürdőt működtetett. Második András a pestis elleni védekezés céljából kórházat állítatott a gyógyerejű források fölé. Gyógyvizét legalább 8-féle megbetegedés kezelésére tartják hatásosnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn. Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának Magyar Péter. 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének leíratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatása alkalmából az egyházfőnek a miniszterelnök. Magyar Péter csütörtökön 10 óra 45 perckor négy szem közti magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően a miniszterelnök bemutatja neki a magyar delegáció tagjait. Újabb befagyasztott pénzek válhatnak elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a jogállamiságot érintő magyar reformokat. A 4,2 milliárd euró fejlesztési forrás felszabadítása lehetővé teszi, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a kormány a feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ebből a pénzből lehet megvalósítani a többi közt a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, vízügyi fejlesztéseket. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Sesták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében. Az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. Az afrikai sertéspestis embere nem veszélyes, a házi sertésállományokban azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat. Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pest-Hidegkút ófalu részében áll az óriás hársfa. A tekintélyes termetű fakorát pontosan nem tudni. Egyesek 500 évesnek becsülik, és azt mondják, Mátyás király idejében ültethették, amikor errefelé még kiterjedt erdőségek voltak tele hársakkal, ahogy arra a Nagy és a Kis Hárshegy neve is utal. A hársfát 1980-ban helyi jelentőségű védett természeti emlékké nyilvánították. A telekhez tartozó közel 300 éves ház is védelem alatt áll. Mária Terézia idejében vámház volt. Itt haladt el ugyanis az Óbudára vezető út.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, azaz a Zeneakadémia, 1875. november 14-én nyitotta meg kapuit Liszt Ferenc elnökletével, Magyarország első felsőfokú zeneoktatási intézményeként. Alapításában jelentős szerepet vállalt Erkel Ferenc, aki 10 éven át volt igazgatója és zongoratanára. Mai főépülete Budapest 6. kerületében, a Liszt Ferenc téren estéről estére színvonalas zenei programokkal fogadja a koncertlátogatókat. Széleskörű nemzetközi elismerésnek örvendő egyetemként jelentős tudományos feladatot lát el, valamint számos hangszeres és elméleti szakon biztosít képzést magyar és külföldi hallgatóknak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeumszigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd tervezése 1993-ban kezdődött, az építés pedig 6 évvel később indult meg az előkészítő munkálatokkal, melyek nagy része egy árvízhullám miatt kárba veszett. Az átadásra végül 2008. szeptember 30-án került sor. A híd nevéről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium kétfordulós internetes szavazással akar dönteni, mely érdekes eredménnyel zárult. Az első 3 helyezett Stephen Colberg, amerikai komikus műsorvezető, John Stewart, amerikai műsorvezető és Zrínyi Miklós lett, de az eredményt végül nem vették figyelembe. A Megyeri Híd elnevezést is egy internetes szavazó vetette fel, ennek alapján adta ezt a Földrajz Névbizottság arra hivatkozva, hogy a híd Káposztásmegyert és Békásmegyert köti össze egymással. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn. Vaddisznókban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranyában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz a pápának Magyar Péter. 12. Pius pápa 1956. november 10-én elmondott rádióbeszédének leíratát, valamint Mindszenty József bíboros emlékiratainak első amerikai kiadását viszi személyes ajándékként vatikáni látogatása alkalmából az egyházfőnek a miniszterelnök. Magyar Péter csütörtökön 10 óra 45 perckor négy szem közti magánaudencián fogadja 14. Leó pápa. Ezt követően a miniszterelnök bemutatja neki a magyar delegáció tagjait. Újabb befagyasztott pénzek válhatnak elérhetővé Magyarország számára, miután az Európai Bizottság pozitívan értékelte a jogállamiságot érintő magyar reformokat. A 4,2 milliárd euró fejlesztési forrás felszabadítása lehetővé teszi, hogy minden magyar diák részt vehessen az Erasmus programban. 2029-ig finanszírozhat fejlesztéseket a kormány a feloldásra javasolt 4,2 milliárd eurós forrásból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ebből a pénzből lehet megvalósítani a többi közt a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, energetikai beruházásokat, vízügyi fejlesztéseket. Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfő délelőtt. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a közösségi oldalán. Az ülésen dönthetnek a kormányfő, Hankó Balázs fideszes és Sesták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről, miután aznap reggel ülésezik a mentelmi bizottság is. Az árréstop azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árréstop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Újabb két vaddisznóban igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranya megyében. Az egyik állatot diagnosztikai célból kilőtték, a másik elhullott. Az afrikai sertéspestis embere nem veszélyes, a házi sertés állományokban azonban jelentős gazdasági károkat okozhat. A Nébih arra kéri a sertéstartókat, hogy tartsák be a járványvédelmi szabályokat. Csütörtökön változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délután egyre több helyen fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dohány utcai zsinagóga, vagy ahogyan a köznyelvben előfordul, a nagy zsinagóga a neológ zsidóság legnagyobb zsinagógája Budapesten, illetve Európában. Jelentős idegenforgalmi látványosság, melynek építését ősi előírások szabták meg. Homlokzatának keletre, Jeruzsálem felé kellett néznie, ezért tér el a bejárat az utca irányától. Az épület a főváros kulturális életében is aktív szerepet tölt be. Komoly zenei koncerteknek és különböző fesztiváloknak is helyet ad. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Grillus Samu, kurátor, zeneszerző, basszusgitáros is. Az Új Sanzonok 2003 című albumról beszélgetünk, melynek lemezbemutatója lesz pénteken a BMC-ben. Akkor 2003-ban Rimóci István azt a kérdést tette fel, hogy milyen a kortárs sanzon. Most pedig, hát végül is ez megvalósult lemezformában, illetve hát lemezbemutató esemény is lesz majd. De mi volt bennetek akkoriban, 2003-ban, Samu? Mi volt az, ami a sanzonokkal kapcsolatban annak idején foglalkoztatott benneteket?
1: Tulajdonképpen valamiféle együttműködés az, amit ez az egész projekt így kirajzolt. Tehát az együttműködés a különböző oldalról érkező zeneszerzők, a korban és műfajban is különböző típusú költők között, és a zenekarban is meglévő vegyes dolog. És azért ez vissza, már úgy értem vegyes, hogy klasszikus és jazzzenészek együttműködnek, és azért ez vissza vezet arra a sanzonkorra, amikor még tulajdonképpen mindenki játszott ilyenfajta úgynevezett könnyű zenét, és a zeneakadémiai zenészek is, bár ugye sokaknak tiltva volt, de hogy volt egy olyan a korábbi koroknak volt egy ilyen egysége, ahol egy kamarazenekar játszik, és a színészek énekelnek, és a színházból, és a zenéből, és a különböző részekről így összejönnek az emberek, és ennek a műfaja lett valahogy így a sanzona, azt hiszem, hogy a fejünkben. És ezzel nagyon, ez nagyon izgalmas dolog volt szerzőként is, hogy írhatok csellóra és dobra, és lehet, tulajdonképpen nem volt műfaji megkötöttség. Azon túl, hogy sanzon, de hogy az Új sanzon az azt jelenti, hogy ezt én találom ki, vagy minden szerző kitalálhatta 2003-ban, hogy neki mit jelent ott ebben a pillanatban ez, és volt egy olyan zenekari apparátus, 14 hangszeres, amiből nyugodtan válogathatott bármit, csak ezt az egyet tudtuk, hogy színészek fognak énekelni, tehát annak volt egy nem tudom, hogy ez mennyire limitáltsága, de hogy annak volt egy iránya, hogy tudjuk, hogy olyan emberek fogják ezt elénekelni, akik kijönnek a színpadra, ott általában szituáció van, érzelem van, és minden szó, minden sor mögött van egy mögöttes irány, ami a színház. És így lehetett dolgozni a versekkel, amiket a versek is nagyon erősen sűrített szövegek, és ezeket kibontani a zenében. Szóval azt hiszem, hogy ez volt az, ami akkor nagyon izgalmas volt, ez a találkozás. És a Bárka Színház azért ennek nagyon sokféle éppen teret adott az egyébként is az előadásaikban, ugye ez a színház már megszűnt azóta. És ez nagyon jó volt oda úgy menni és csinálni ezt.
0: De tulajdonképpen ez akkor félbeszakadt? Tehát ti akkor is szeretitek volna megvalósítani az albumot 2003-ban?
1: Hát nem szakadt félbe, erre volt egy adott széria, amelyik lement belőle, tehát ugye erre volt azt hiszem valami pályázati támogatás, vagy a színháznak volt egy évada, erre én már azért ennyire nem emlékszem, és akkor azt végigjátszottuk, és ott az egyik előadást fölvettük, és annak volt egy utómunkája a Yellow Stúdióban, Balla Gábor vezetésével, ahol még ezeken a felvételeken dolgoztunk egy kicsit, és akkor elkészült egy keverés, és tulajdonképpen lezárult az egész lemezkészítési folyamat is, még borítója is volt, ezt akkor a Fono Records jelentette volna meg, csak ott mindenféle személyi, meg anyagi, akkor volt egy ilyen fura változás, és aztán valahogy elsodorta az idő ezt az egészet, és akkor senki nem nyúlt utána. És most én azt éreztem, hogy azért ezt jó lenne valahogy újra felvenni, de hogy ez annak idején végül is így elhalt, azt hiszem, hogy az egy nagyon erős nehézség volt, hogy ennek a 18 szerzőnek mindnek be kellett volna jelentenie mindent az Artisiusnál, ehhez rengeteg aláírás, rengeteg a tágan értelmezett Magyarországról rengeteg szerző volt benne, és akkor

0: Még nem volt ez a mai online bejelentési rendszer, hanem ilyen papíron kellett mindent beküldeni, aláírni, egymással aláíratni, és csak utána lehetett beküldeni, és valahogy ez ezen elbukott, én azt hiszem, a megjelenés.
1: Elveszett a bürokratikus útvesztőben.
0: Igen, ez egy nagy kihívás volt most, amit szerencsére Jászai Andrea kollégám magára vállalt, hogy ő felhívott mindenkit, végiglátogatott mindenkit, és beszerezte a szükséges műbejelentőket.
1: Ez igen, komoly munka lehetett ez.
0: Igen.
1: De figyelj, valahol azért mégiscsak félbeszakadt a terv, mert hogy ti már akkor szeretétek volna elvileg albumformájában ezt kiadni.
0: Igen, ez így van. Tehát hogy az a része az félbeszakadt. És én már akkor is Bécsben éltem félig, és akkor én nekem annyira másolt, én azt mondom, hogy a következő évben Berlinbe mentem 2004-ben, ott voltam Erasmus hallgató, tehát hogy nem, én nekem sem ennyi időm nem volt erre, és valahogy úgy kifáradt a dolog, ból ez az energia, hogy akkor most nyomjuk végig valahogy mindenképpen, de én akkor nem voltam ennyire benne a szervezés részében. Tehát hogy én csak most, hogy így rájöttem, hogy ez van, akkor így elkezdtem utána menni, először fölhívtam természetesen a Fonót, Horváth Lacit, aki mondta, hogy köszönni szépen, hogy jelentkezem, de azt gondolja, hogy olyan projektem, hogy nincsenek koncertjei, meg CD, meg egyáltalán szerintem, ők most abszolút szabad kezet adnak, semmiféle igényük nincsen, odaadják az egész anyagot, és hát végülis Brillus Kft. Lemezkiadó is, úgyhogy így eléggé könnyű volt nekem kiadót szereznem, hogy ezt megjelenjen. Nekem az első tervem az volt, hogy ez legyen online elérhető valahogy, mert hogy ott van, és ez egy nagyon erős kordokumentum, én ezt gondolom. Ez is volt az alcíme, hogy új sanzonok, hangos nyelvemlék a kételyek korából.
1: Jó, hát kézbe vetted ezt a projektet, és akkor itt az eredménye. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Grillus Samuval, aki zeneszerző, kurátor és basszusgitáros is.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn, a pápával találkozik a kormányfő. Délutántól már egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Rendkívüli ülés tart hétfőn az országgyűlés, jelentette be a kormányfő. A mentelmi bizottság ülését követően a kormányfő, valamint Hangó Balázs fideszes és Sesták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről szavazhat a parlament. A legfőbb ügyész helyettes lopással kapcsolatos nyomozás miatt indítványozta a kormányfő mentelmi jogának felfüggesztését, míg Hangó Balázs esetében hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A miniszterelnök még kedden videóüzenetben kérte az országgyűlést, haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. Mintegy 4,2 milliárd euró uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarország számára az Európai Bizottság. Ez a pénz annak a 16 milliárd eurónak a része, amelyet korábban az EU a jogállamisági problémák miatt zárolt. A testület szerint hatékonyak a magyar reformok, ezért fel lehet oldani az elmúlt 4 év korlátozásait. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter úgy reagált, a kormány a következő 3 év kulcsfontosságú fejlesztéseit finanszírozza majd a forrásból, a közlekedés, az energetika és a vízügy területén. Már lehet pályázni a Szent István vidék fejlesztési program helyi testületeibe. Feladatuk a térségi javaslatok összegyűjtése és stratégiai kidolgozása lesz. A Szent István program célja, hogy a helyi közösségek a saját igényeik szerint dönthessenek a fejlesztésekről. Az első kísérleti szakasz 10 eltérő adottságú vidéki kistérségben indult el, térségenként 1 milliárd forintos fejlesztési kerettel. A Szenteste munkaszüneti nappán nyilvánítását kezdeményezte a kormánypárt. Az előterjesztés szerint december 24-én az üzletek egész nap zárva tartanak, csak a vendéglátóhelyek, a virág, édességboltok, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok tarthatnak nyitva. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Magánaudiencián fogadja ma délelőtt Magyar Pétert a pápa. A kormányfő a Vatikán és a magyarság történelmében egyaránt fontos kordokumentumokat ajándékoz 14. Leónak. Magyar Péter átadja 12. Pius híres rádió beszédének leíratát, amelyben az egyházfő 1956-ban kiállt a magyar szabadságharc mellett. Ma délelőtt többnyire napos idő lesz, majd délutántól már egyre több felé számíthatunk esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24 fok, este 8-14 fok lesz. Hasonló idő marad a következő napokban is.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, Grillus Samu, kurátor, zeneszerző, basszusgitáros a vendégem. Milyen a kortárs sanzon? Ugye annak idején ez a kérdés merült fel Rimóci Istvánban, az Új Sanzonok projekt ötletgazdájában. Hát az annak idején az nagyjából a 2000-es évek elejét jelenti. Ugye itt különböző műfajból érkező színészekkel, szerzőkkel, zenészekkel dolgoztatok együtt. Hogyan tudtátok összehangolni a közös munkát? Hogyan működtetek együtt?
1: Ehhez azt hiszem, hogy a Bárka Színháznak az infrastruktúrája ez egy nagy segítség volt, hogy voltak korrepetíciók, meg mindenféle. Tehát az István, ő kiválasztott minden költőtől 10-10 verset, és a zeneszerzők, és összepárosította a zeneszerzőket a költőkkel, és ő ezt a 10 verset adta oda, hogy válasz egyet. És akkor így végül is a zeneszerzőknek volt meg a fix anyag a költőktől, és akkor abból mindenki kiválasztott egy verset, és ezt arra megírt valamilyen zenét, de hát azért tudni kellett, hogy ezt a zenét színészek fogják énekelni, akik nyilván máshogyan énekelnek, mint egy operaénekes, vagy egy jazzénekes, tehát csomó mindenben más a tanulási folyamat is, és amit mondtam, hogy máshogy kezelik a szöveget. És ezt végig kell gondolni zeneszerzőként, hogy mi az, amit ők meg tudnak csinálni. És aztán jött még az a dolog is, hogy a szerzők is nagyon más típusú zenészekkel dolgoztak. Tehát például Nagy János, ő egy fantasztikus jazzzongorista, aki ír kamarazenekarra zenét, meg hangszerel, meg mindenféle, de máshogy dolgozik, mint például az említett Gyöngyös Levente, aki meg nagy zenekari darabokat ír egy csomót, tehát hogy akkor ott a kép is más, és az egész gondolkodásmód is más, és ezeket kellett aztán összehangolni a próbán, amit Faragó Béla zenei vezetőnek kellett valahogy intézni, hogy itt ez a műfaji találkozás ez meg tudjon születni. Amihez nyilván volt egy próbaidőszak, ahol ültünk és néztük azt, hogy ez működik ritmusban így, az úgy, amúgy, de tényleg a zenéről is máshogy gondolkozik egy jazzdobos, mint egy klasszikus csellista. Most, hogy csak így mondjam. És persze vannak ilyen crossover projektek, amik ahol együtt működnek, mostanában sokkal több, mint akkoriban, de maga a zenei nyelv, amikor egy dalt kell megcsinálni, amit például Monori András írt, akinek a háttere, a indiai zene, meg a jazz persze, de egy csomó minden más is, egészen más ritmikai igényel lép föl, mint például a Faragó Béla darabjai, vagy a Melis darabok, amikben ráadásul ilyen barokk allúzió is volt, és egy csomó minden más.
0: És abból nem volt vita köztetek, hogy esetleg többen is ugyanazt a művet választották volna?
1: Nem, ugyanazt a verset nem kapta meg. Tehát ugye mindenki kapott 10 verset egy költőtől. Uh-huh. De egy költő az csak egy zeneszerzővel volt összepárosítva. Vannak a lemezen olyan szerzők, akik több költő versét is megzenésítették, ők kaptak 2x10 verset.
0: Aha. Annak idején a Bárka Színházban milyen hangulatúak voltak az előadások, hogy fogadta a közönség, mennyire szerették?
1: Én is hiszem, hogy nagyon. Tehát eleve ez a színészek sanzonokat énekelnek, ennek van egy hagyománya, úgy mondtam, és ez egy nagyon népszerű dolog is, és ezt Czajlik József állította végül is színpadra, tehát ennek volt egy színpadi megjelenés ennek. Az egésznek a színpadon ült a kamarazenekar, de hogy bejöttek, miket csináltak, tehát ő igazából azt hiszem, hogy a színészeket rendezte abban, hogy éneklik el a dalt, hogy mi történik ott színházilag. És ezek szerintem nagyon jó ilyen koncert típusú események voltak, ami egy ilyen szenírozott koncert volt valamennyire, ami nem azt jelenti, hogy nagy díszlet volt, meg kellékek, hanem az egész jelenlét volt maga színházi.
0: És az elmúlt években, sőt, hát itt évtizedekről beszélhetünk, benned végig jelen volt a hiányérzet, hogy ott valami akkor félbe maradt?
1: Nem, igazából annyi minden történt velem az elmúlt évtizedekben, hogy ennyire nem. Nyilván Pérei János, akinek én az ő versét dolgoztam fel, az ő halála, ott akkor az így megjelent, hogy mi van a közös munkánkkal, de valahogy akkor azt hiszem odáig jutottam el, hogy megpróbáltam megkeresni valahol a felvételt, mert nekem se volt meg a saját felvételem. Szerencsére Béla, Faragó Béla, ő megőrizte a dolgot. A lemezborítót azt nem lehetett, mert az a Baranyai Júliának a cége csinálta a lemezborítót, és egy Winchesteren volt a régi borító, ami leégett. Úgyhogy most egy teljesen új borítót kellett csinálni, de ezt is ők csinálták, ami így nagyon jó. És Bélánál megvoltak a kották, annyira, hogy ő tanított is több helyen, azt hiszem, és színi egyetem, tehát ő tanít a jazz tanszakon is, de a Színház Művészeti Egyetemen is. és ott megcsinálta az ő hallgatóival ezeket a dalokat egy párszor, azt hiszem. Szóval nála meg volt minden kotta, ez volt a nagy előny.
0: Most pedig már készültök a pénteki lemez bemutatóra a BMC-ben. Jövünk vissza Grílus Samuval.

0: Az Intermezzo vendége Grillus Samun, zeneszerző, kurátor, basszusgitáros. Az Új Sanzonok 2003 című albumról beszélgetünk, melynek lemezbemutató koncertje lesz pénteken a BMC-ben. Nem is koncert ez igazán, Samu, ugye? Hanem valami ennél sokkal összetettebb, amiben...
1: Hát ez egy esemény lesz, ahol tulajdonképpen ennek a lemez megjelenését fogjuk prezentálni. Ami azt jelenti, hogy lesznek élő produkciók is, bejátszunk felvételeket, mert nincsen ekkora kamarazenekarunk, és hát beszélgetünk arról, hogy mi volt, hogy történt ez az egész, a Bárka Színházról, a projektről, hogy dolgoztunk együtt, szóval egy picit így felelevenítjük az eseményeket, és hát persze emlékezünk erre a 23 évre, ami azóta eltelt, hogy mi változott, mi az, ami elment, mi az, ami megmaradt, hogy tudtunk mi együtt dolgozni, hogy tudnánk most együtt dolgozni, tehát hogy mi a közösségben, vagy hogy mondjam a társadalomban, hogy ilyen nagy szót mondjak, mi változott azóta.
0: Hát amikor azt mondod, hogy mi változott, ugye itt nagyon hosszú időről van szó, szóval itt az emlékezés is teret kap, hiszen nem mindenki él már azok közül, akik annak idején részt vettek ebben.
1: Igen, ez így van. Nagyon sok szerző van sajnos, aki már nincs velünk. Most a legaktuálisabb veszteségünk, vagy hogy mondjam, ez a BMC könyvtárban maga Égl András, aki vezette a könyvtárat, és hát vele állapodtunk meg erről a bemutatóról, mint annyi mindenről, ami ott történt. Ez fantasztikus hely, és azt hiszem, hogy fantasztikus ember volt, aki ottan iszonyatos energiákkal dolgozott mindenen, nagyon, nagyon nehéz ez. De hát a szerzők közül is rengetegen nincsenek velünk. Melis Laci, ugye, akiről beszéltem, Nádasdi Ádám, Tolnai Otto, Kovács András Péter, Szőcs Géza. Szóval nagyon hosszú a veszteséglista, ha így nézzük, de azért örülök, hogy tudunk rájuk emlékezni, és a műsort is így állítottuk össze, hogy azoktól, akik már nincsenek velünk, mindenképpen meghallgassuk a dalokat. Ez egy cél volt.
0: És mi lesz a folytatás?
1: Hát ez egy nagyon nagy kérdés. Én nagyon örülök, hogy idáig eljutottunk. Tehát nekem azért ez volt a célom, hogy ez a dolog, ami nekem egy erős kordokumentum, ezt valahogy elérhetővé tegyem, hogy emberek meg tudják hallgatni, hogy mit gondolt 2000-es évek elején 18 zeneszerző, kortárs költők verseiről, Sanzon apparátussal, színészekkel. Ezt tulajdonképpen a kották megvannak, tehát bármikor elő lehet adni újra, de akár lehetne egy ugyanilyen projektet csinálni mai szerzőkkel, vagy mostani szerzőkkel, mai versekkel, másik apparátussal, szóval ennek nyugodtan lehetne folytatása. Egyelőre nem látszik. Én eddig láttam, hogy ezt szeretném, hogy ez valahogy elérhetővé váljon, és ez megtörtént, és itt beszélgetünk róla.
0: Pedig jó lenne, ha nem telne el újabb 23 év a következő történésig, állomási.
1: Igen, én is nagyon, nagyon drukkolok annak, hogy ez beindít valami folyamatot, illetve hát, hogy az emberekben megpendít valami húrt, amivel talán tovább mehet a projekt.
0: Azért még egy kérdés, mert hogy ekkéről szövődik minden, hogy milyen a kortárs sanzon, hogy érzed, hogy ma 2026-ban ennek hol van a szerepe, helye, van-e egyáltalán?
1: Hát szerintem abszolút van, de még nem tudjuk, hogy milyen a mai kortárs sanzon. Nyilván műfajilag egy sokkal szélesebb dolog, ahogyan a mai világunk sokkal több mindent fed le. Tehát, hogy egy átlagos zeneszerzőnek, zenésznek, színésznek is az eszköztára az lényegesen nagyobb, legalábbis én így érzem, mint elődeinké, mert egyszerűen több információnk van, és ami akkor egy utalás volt egy másik stílusra, vagy egy másik kontinensre, egy másik kultúra dolgaira, azt most egyszerűen meg tudjuk tanulni, vagy egyszerűbben meg tudjuk tanulni, és tudunk autentikusabban létezni egy ilyen világfaluban. Én azt hiszem, hogy ez is hozzájárul a kortárs sanzon jelenlegi állapotához, de persze hát a sanzon az egy szép műfaj, egy szép régi műfaj. Nyilván van ebben valami aranyzálás, amikor erről beszélünk, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon színes világ.
0: Milyen lesz az este? Milyen lesz a hangulat, amire készülsz?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon jó lesz találkozni. Tehát ez a találkozás élménye, amiről beszéltem, hogy ez 2003-ban is nagyon jó volt, ez most is nagyon jó lesz. Remélem, hogy sokan leszünk, és csomó mindenről fogunk beszélni, ami aktuális, meg ami a régi. Meg tudjuk beszélni, hogy azóta eltelt időben mit csináltunk más, hogy mint akkor, vagy mi volt az, ami akkor talán jobb volt, de azt is, hogy mi most jobb. Én azt gondolom, hogy egy izgalmas és mindenképpen sok kérdés felvető este lesz, ahol remélem, hogy nagyon sok jó zene lesz.
0: Hát meg biztos lesznek benne megrendítő pillanatok is.
1: Igen. Igen,
0: hát, legyen ilyen érzelmes, sok kapcsolódás kövesse, és hát a közönséggel is találkoztok, majd ne hagyjuk ki.
1: Igen, nagyon. És hát nagyon örülünk, hogyha bárki olyan el tud jönni, aki ott volt annak idején bármelyik eseményen, vagy ha bármilyen van erről a dologról. Sok szeretettel látunk mindenkit, és persze mindenki hozza el a véleményét, és itt beszélgetni is fogunk együtt.
0: Meg saját magát is vigye oda az érzelmeivel, emlékeivel. Köszönöm szépen, Samu, kívánom, hogy legyen nagyon szép az este. Grillus Samu zeneszerző, kurátor, basszusgitáros volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Rendkívüli ülés tart az országgyűlés hétfőn, a pápával találkozik a kormányfő. Délutántól már egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Rendkívüli ülés tart hétfőn az országgyűlés, jelentette be a kormányfő. A mentelmi bizottság ülését követően a kormányfő, valamint Hangó Balázs fideszes és Sesták Miklós KDNP-s képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről szavazhat a parlament. A legfőbb ügyész helyettes lopással kapcsolatos nyomozás miatt indítványozta a kormányfő mentelmi jogának felfüggesztését, míg Hangó Balázs esetében hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen vesztegetés elfogadása miatt nyomoznak. A miniszterelnök még kedden videóüzenetben kérte az országgyűlést, haladéktalanul függessze fel mentelmi jogát. Vizsgálatot indít a Budapesti Operett Színház ügyében a kultúráért felelős minisztérium. A társulat tagjai évek óta tiltakoznak az intézmény vezetése ellen, mert szerintük visszaesett az új produkciók minősége és alacsonyak a fizetések is. Emellett azt is problémának tartják, hogy a színházat Kisbé Attila vezeti, aki korábban zaklatási esetek eltussolásában vett részt. A tiltakozó művészek az áprilisi választások után arra kérték az új kulturális kormányzatot, gazdasági és szakmai szempontok alapján világítsa át az intézményt. Bár lehet pályázni a Szent István vidékfejlesztési program helyi testületeibe. Feladatuk a térségi javaslatok összegyűjtése és stratégiai kidolgozása lesz. A Szent István program célja, hogy a helyi közösségek a saját igényeik szerint dönthessenek a fejlesztésekről. Az első kísérleti szakasz 10 eltérő adottságú vidéki kistérségben indult el, térségenként 1 milliárd forintos fejlesztési kerettel. A Szenteste munkaszüneti nappán nyilvánítását kezdeményezte a kormánypárt. Az előterjesztés szerint december 24-én az üzletek egész nap zárva tartanak. Csak a vendéglátóhelyek, a virág, édességboltok, a benzinkutakon és a pályaudvarokon működő boltok tarthatnak nyitva. A javaslat már idén is munkaszüneti nappá tenné december 24-ét. Magánaudiencián fogadja ma délelőtt Magyar Pétert a pápa. A kormányfő a Vatikán és a magyarság történelmében egyaránt fontos kordokumentumokat ajándékoz 14. Leónak. Magyar Péter átadja 12. Pius híres rádió beszédének leíratát, amelyben az egyházfő 1956-ban kiállt a magyar szabadságharc mellett. Ma délelőtt többnyire napos idő lesz, majd délutántól már egyre több felé számíthatunk esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24 fok, este 8-14 fok lesz. Hasonló idő marad a következő napokban is.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után szombatig naponta reggel 8 és délután 14:30 között csatornakarbantartása miatt. Lezárják ma 7 és 10 óra között Újpesten a Csányi László utcát, mert kertészek dolgoznak. Ma reggel 8 és dél között nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt a 15. kerületben a Hubay Jenő téren, illetve a Rákos út, Szent Mihály út csomópontban 10 és délután 2 óra között. A forgalmat mindkét helyen rendőrök irányítják. Hétfőtől egyirányosítják a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat, a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik majd, 4-es-6-os villamos jár egész nap Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek a budai végállomásuk felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a Nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
3: Nagyon nagy szeretettel kívánok, jó reggelt minden kedves nyitány hallgatónak. Szeptember 24-e van, de azt már hallhatták a híradóban is, vagy a hírekben is. Csütörtök van, és szerintem ezt is hallhatták, hogy hétvégén kutatók éjszakája, ezt nem tudom, hogy hallhatták-e, de mi elindulunk a tojástól. Legalábbis a reggeli expresszben a mai 3 óra kezdetén tényeket és tévhiteket oszlatunk el, meg föltörünk, meg főzünk, meg Benedikt, meg csak a sárgája, csak a fehérje, meg mi a jó benne, és egyáltalán tyúk volt előbb, vagy tojás. Na, erre a kérdésre biztos, hogy nem kapunk választ, mert ez filozófiai, de a kutatók pénteken a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Budai Kampuszán utána járnak a tojást tudatosan, tények és tévhitek a tojásról című interaktív programon. Egyrészt tessék jelentkezni, másrészt pedig figyelni, hogy hogyan is és miért is kell majd a Villányi út közelébe eljutni pénteken, nem, szeptember 25-én a kutatók éjszakáján, és még sok kutatók éjszakája programmal jelentkeznék, miután megtudom, hogy példakép vagyok-e. Ah, vagy nem? Hát szerintem nem. 8 óra után a 10. Gránit Oroszlán példakép díj jelölése kapcsán beszélgetünk majd Bedő Imrével, a Férfiak Klubja alapítójával. 5 kategóriában várják a jelöléseket: apa, férfi pedagógus, mester, közéleti példagép és felelős üzletember. Az apába talán beleférnék, de az biztos, hogy be kell, hogy férjenek a reflektor fénybe azok a hétköznapi férfiak is, akik családjukban, munkahelyükön vagy közösségükben mutatnak követhető mintát. Nagy is, hogy példát. Mi nálunk a példa az a zene, úgyhogy Él a zene, szeptember 26-án egész nap csak magyar művek, magyar előadók szerepelnek majd a mi rádiónkban, úgyhogy a Klasszik Rádió teljes válszélességgel az Él a zene kezdeményezés mellett áll. Olyannyira, hogy ma beszélgetünk egy sportolóval, Pekler Zalán Európa bajnok sportlövővel, neki mi a zene, neki mi a magyar zene, és akkor ezzel el is kezdjük a sportolókat és minden másokat, hát engem nem, de fölvonultató példaképeket, mert a példakép a zene is, meg nyugtató a zene is, meg könnyedség és nyugalom, hát legfőképpen ugye ehhez tartozunk, és a legfontosabb, legalábbis az én véleményem szerint, hogy még 91 nap van hátra karácsonyig, éppen azért minden nap érdemes megemlékezni a G betűsökről, nem rólam, hanem a Gellértekről, Gerhardokról, Gerdákról, Gizmundákról, Gizerdákról, Grizeldiszekről. Az ő névnapjuk van, hogy mit jelent, azt megpróbálom majd kiókumulálni, és hogy első Gergely miért is került be a nyitrai püspöki székbe 1387-ben, és ez miért fontos, de azért természetesen majd a születésnaposok közül, ha körbenézünk, akkor Vas István verseket szavalunk, na nem velem, és természetesen még beszélünk olyanokról, főleg az 1936-ban született Pásztor Erzsi Kossuth Díjas magyar színésznőről, akik megérdemlik azt, hogy a mi emlékezetünkben benne legyenek, úgyhogy kívánok nagyon boldog napot, kívánom, hogy öltözzenek föl, mármint ez az apróságoknak szólt, szóval nem hiszik el, de tényleg beköszöntött az ősz, volt olyan helye az országnak, ahol reggel 7 fok volt, hetet havat nem akarok összehordani, de ezen a csütörtökön azért lesz még egy kis hűvi itt a fővárosban is, de azért napsütésre is számíthatunk, és hogyha a G betűsök közül kihagytam volna a Meredith-eket, akkor csak szólok, hogy egy Velszi eredetű angol női névről van szó. A Velsziek megkíméltek minket attól, hogy a saját átiratukban kelljen világszerte ezzel a nappal elnevezni a lányokat. Nagyságot jelent, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon nagysággal, de jó és kellemes délelőttet kívánok mindenkinek szeptember 24-én csütörtökön itt a Klasszik Nyitányban.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A gondolatébresztés pedig kapcsolódjon magához, a hónaphoz, a szeptemberhez, Szentendréhez, és nyilván, de hát ez már egy jó hétvégi séta lesz. Nézem a költők sorát, akik már ünneplik születésnapjukat, vagy ha nem ünneplik, akkor mi beszélhetünk róluk, ugye Vas Istvánról, Sinka Istvánról beszélhetünk, és hogyha megengedik, akkor beszéljünk visszatérve a szeptembernél, és hez. Szóval egy nagy sóhaj keretében, hogy vége van a nyárnak. Na, itt most már azt hiszem leúszhatjuk a rolót, hogyha reggel valahol 7 Celsius fok volt, akkor nekünk annyi. De a visszarendeződés, amivel mi foglalkozunk az útravalóban, ez egy nagyon szép és őszinte szeptemberi téma. Nem az újrakezdésről van szó, amikor nagy lendülettel, svunggal, krafttal belevágunk valamibe, hanem az, amikor a nyár után lassan visszatalálunk a saját ritmusunkhoz, a mindennapokhoz és önmagunkhoz. Nyilvánvalóan irodalom kötelező, elő kell venni a szöveggyűjteményeket, és Rainer Maria Rilke nevét fölkeresni, megnézni. Igen, de van neki egy Levelek egy fiatal költőhöz című írása is, ami ebből választottunk egy idézetet, ami passzol ahhoz, hogy ne adjuk föl, ami passzol ahhoz, hogy kezdjük el újra, ami passzol ahhoz, hogy legyünk önmagunk. Így, és ezt mondta Rainer Maria Rilke, illetve írta: ami fontos, az nem az, hogy minden kérdésre választ találjunk, hanem hogy megtanuljunk együtt élni a kérdésekkel. Olvasom én, akiben rengeteg kérdés van, hallják önök, akik rengeteg kérdésre szeretnének választ kapni. Igen, a kérdőjel az egy nagyon fontos dolog, meg a válasz is, meg az ehhez való kutakodás. Lehet, hogy ez az élet lényege, hú, de messzire mentem. 7 óra 20 perckor, szeptember 24-én csütörtökön, itt

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perckor remek hétvégi program ajánlónk következik. Ez a Kutatók éjszakája, egy Európa szerte megrendezett ingyenes esemény sorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére, ami nagyon komolyan hangzik, de hát a lényeg és a hangsúly a kérdéseken van. A tojás talán az egyik legismerősebb élelmiszerünk, de mégis meglepően sok mindent nem tudunk róla, vagy rosszul tudjuk. Úgyhogy szeptember 25-én pénteken a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Budapest kampuszán remek kérdések lesznek, föltörések, megtörések, tojás tudatosan, avagy tények és tévhitek a tojásról, ez egy interaktív program, én most kérdezhetek, szerencsém van, a válaszadó dr. Németh Csaba, élelmiszermérnök, címzetes egyetemi tanár.
2: Világ legjobb csodájának mondják, egy csodálatos tuper élelmiszernek, a másik máskor meg azt mondják, hogy koleszterin, meg egyéb dolgok miatt oda kell vigyáznunk, és én úgy gondolom, hogy az fontos, hogy legyen egy olyan hely, például egy kutatók éjszakája, meg egy egyetemi környezet, ahol a tojást kutató, ugye, oktatók vesznek részt, vagy tartanak előadást, hogy teljesen tisztába tegyük. Persze, ugye mindig minden szürke, tehát nem fekete és fehér, de épp ezért talán erről is szeretnénk beszélni, mert igaziból a tojást azt mindig ugye úgy mondjuk, hogy a tojás maga a csoda, tehát ez a tojás szövetségi elmondata is, de mi ugye a kukori és kotkoda után mindig mondjuk, hogy a tojásból lesz a csoda, mert a tojás nagyon sok egészséges és egyéb élelmiszernek is a alapanyaga, tehát nagyon sok tojást, mint láthatatlan tojást fogyasztunk, most gondoljunk csak egy croissantba, egy száraz tésztába, vagy akár madártejbe lévő tojás, és arról is beszélünk, hogy ez miként kerül bele ezekbe az élelmiszerekbe. Én a Kutatók éjszakájának van egy weboldala, ahol lehet jelentkezni a különböző programok, és ha valaki végül egy tojást tudatosan, akkor ott ki lehet választani, hogy melyik, mikor menjen. Mindenképpen készülünk kóstolóval, tehát akár ilyen tojásfehérjéből készült tejtermékhelyettesítőkkel, ilyen testépítő protein borokkal, és ugye senki sem maradjon kóstoló nélkül, tehát azért szeretnénk, hogyha regisztrálna mindenki, aki kíváncsira is odajönne. A korosztályra meg persze az, hogy úgy meséljünk a tojásról, ugye, hogy nyilván, hogyha egy idősebb a koleszterinnel mondjuk foglalkozó csoport jön hozzánk, akkor már tényleg lehet beszélni a jó-rossz koleszterin összefüggésekről és ilyenekről. Ha meg mondjuk egy óvodás csoport jönne, amit meg szintén nagyon örülünk, akkor meg tényleg inkább játékos formába igyekeznénk beszélni a tojásról.
1: Ez igazándiból akkor a kutatók délutánja, mert akkor érdemes az apróságokkal oda menni, akik tudják, hogy a tojás az nem csak tyúk. Tehát az mindenféle madár lehet.
2: Sőt, minden madárnak van tojás, és tudom, nem csak a madaraknak van tojásuk, és ugye ez is egy, nem is tudom, az egyik leggyakrabban elhangzó kérdés ilyen filozófiai szinten, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás. Hát abszolút ilyen kérdéskörökre is nagyon szívesen reagálunk, hogyha ott felmerülnek. Tényleg mindenféle ilyen külföldi expon veszünk részt is, Magyarország a tojástermék innovációban igen előkerül helyen van, tehát erre büszkék is vagyunk. A tojás az úgy gondolom, hogy egy abszolút alapélelmiszer, tehát a teljes földújót lefedve. Most a tyúk tojás az a legelterjedtebb, de egyébként ugye ez az Észak-Indiából a perzsákon, ugye görögökön, rómaiakon át hozzánk is eljutó háziasított tyúktól származó tojás, ez az abszolút domináló, azonban tényleg ugye szót kell ejteni arról, hogy voltak olyan időszakok, amikor sok európai népnél akár a sirály tojás, vagy akár a víziszárnyasok tojása dominált, és hogy ezeknek milyen eltérései vannak a tyúk tojáshoz képest, erről is szót fogunk ejteni.
1: Most húsételről beszélünk, vagy mi a tojás?
2: Nem hús, mert ugye az állatoknak az a vázizomzata, bár ott is lehet ugye még különböző definiálni.
1: Jó.
2: És van egy ilyen, hogy állati termékek, és ebben az állati termékek kategóriában ugye általában a húst, a tejet, tejterméket és a tojásterméket ugye vesszük. Tehát, hogyha azt lehet mondani, hogy ezek azok az élelmiszerek, amik amik állati eredetűek, tehát ebből kifolyólag a legjobban is hasznosulnak az emberi szervezet számára, mint fehérje forrás.
1: Van olyan, aki nem szereti a tojást?
2: Biztos, hogy van, és igazából ugye mindig, amikor beszélünk egy élelmiszer, akkor nem csak a jó dolgait kell említeni, mert gyakorlatilag szerintem az a az a legjobb, hogyha minden részéről tudunk beszélni, és ezt el kell, hogy vannak tojásfehérje allergiások, tehát akiknek immunválaszt ad a szervezetük, és ez nem jó a tojás, a tojásfehérjét érzékel. És ők ugye nyilván nem szeretik, hogy egy laktózérzékeny se szereti a laktóz, egy tejfehérje allergiás, a tejfehérje vagy szója allergiás a szóját, de hogy erről is fogunk beszélni, hogy gyakorlatilag az, hogy a szervezetünk mondjuk tojásfehérje allergiás lesz-e, erre is a legújabb kutatások mit mondanak, hogy ugye valóban, amikor ugye kisgyermek van a családban, vagy a környezetünkben, és látjuk, hogy mikortól lehet glutén tenni, mikor javasolják a tojás hozzáadását a mindennapi élelmiszerek közé, akkor ez nem hiába van így, tehát ugye mi is gyakorlatilag ezekkel ismert terjesztőkkel is arra törekszünk, hogy nem is lesz elmondható, hogy mindenkinek ajánlott a tojás, de minél több embernek az legyen. Minket az abszolút az motivál, hogy tényeket és ehhez kapcsolódó kérdéseket tudjunk adni az embereknek. Tehát, hogy igazából arról azt szeretném megmutatni, hogy mi az, amit valóban ugye a mostani tudomány állása alapján el lehet mondani a tojásról. Tehát szerintem azért lehet ezt látni, hogy annyi helyről, akár tényleg a internetről hallhatjuk, hogy ez az élelmiszer, egyszer egy pusztító méreg, egyszer a mindent megoldó csoda. Ez a tojásnál is így van, és azt is el kell mondani, hogy nem lehet azt mondani, hogy amit most mondunk, az biztos, hogy 100%-ig a világ végezeteig itt megy. De a jelenlegi kutatások alapján, hogy mit gondolunk arról, hogy egy milyen élelmiszer a tojás, és én szerintem egy kiváló és egy csodatos élelmiszer, erről szeretnénk köntörfalazás és nagy-nagy objektivitással beszélni.
1: Hány recept van tojással?
2: Ugye ez a végtelen közelít. Hát egyébként én egyfolytában ezeket a recepteket így nézem, és ugye ahol tudjuk, így meg is osztjuk őket, de hát amikor tojásos receptről beszélünk, hát ugye beleveszünk mondjuk a sütemény recepteket, de akár ezt még úgy is el lehet venni, mondjuk egy száraz tésztából mindent lehet csinálni, és abban is mindig ott lapul a kis láthatatlan tojás, hát akkor tényleg egy végtelen számhoz közelítünk, de gondoljunk csak bele, hogy mondjuk csak a rántottát, vagy az omlettet, ha ezt a kettőt összemossuk, hányféleképpen máshogy eszik tájföldön, máshogy eszik az angolok, máshogy eszik a franciák, és hát mi is magyarok, akik ugye jó kis csabai kolbásztal esetleg meg makói hagymával felturbózzuk, mi is máshogy fogyasztjuk, tehát hogy csak magának ennek, hogy rántotta vagy omlett, ezerféle receptje van, ami akár egy ilyen kis országban is, de a miénk tájegységenként is igen változatos. Én abszolút azt támogatom, hogyha valaki tényleg elmegy a boltba és megnézi, hogy van-e pecsét rajta, és ugye a pecsét a tojásoknál az, hogyha rajta van az a ugye hazánkat szimbolizáló U jelölés az első szám után, akkor mindenképpen jót teszünk. Ezt én két szempontból is mondom, egyfelől, hogy magunk miatt, hiszen ha Magyarországon tojtatjuk a tojást, az biztos, hogy friss, hiszen nem kellett a világ végéről idehozni, és ráadásul nagyon biztonságos, mert tényleg a magyar ellenőrzés az egyik legszigorúbb a világon. Hát a másik meg ennyire lehet hazafi is az ember, hogy ha már elmegy a boltba, akkor miért nem magyar tojást válasszon. Tojás egy kiváló alapanyaga a legmodernebb technológiáknak. Ezen a héten rendezték Hangzhouba a digitális modern technológia expót, ahol a NIU-nek a...
1: Azt nem mondta, hogy van köze.
2: De ahol szintén, mint leginnovatívabb termékcsoport a tojás a magyar standon, a 10 vendég standján helyet kap. A tojás az egyik legbiztonságosabb élelmiszer szempontból, és ami fenntartható. Tehát ugye egy tojótelepet szinte akárhol létre tudunk hozni, nagyon jó hasznosul a tojás, és az a tojótyúkok egész nemest és a tenyésztés afelé megy, hogy minél fenntarthatóban, minél hatékonyabban ez vízre és táplálékra egyaránt igaz tudják megtermelni a szükséges élelmiszer alapanyagot. Tehát én úgy gondolom, hogy a világ, a klímaváltozás és akár tényleg a vízhiány kihívásaira is az egyik legjobb válasza az élelmiszeriparnak a tojás. Tehát a tojás az tényleg egy nagyon stabil és nagyon jó minőségű élelmiszer. És egyébként az, hogy a tojás mennyire stabil és mennyire fix dolog a világban, ugye amikor az etalon élelmiszerként, hogy mennyire jó hasznosul egy fehérje tartalma egy élelmiszernek a tojás a etalon, akkor ez nem csak azért van, mert annyival sokkal jobb lenne, mint a tej mondjuk, hanem azért, mert ez egy teljesen mindig fix összetételű dolog. Tehát mondjuk a tejre hatással van az, hogy mivel takarmányozzák mit legel, stb. A tojás az szinte egy teljesen állandó, hiszen sem több, sem kevesebb nincs benne, mint amennyi egy egészséges kísérlet születéséhez szükséges.
1: És egy egészséges okosító sétára invitálok mindenkit, ez a Kutatók Éjszakája, elérhető a kutatókeszakaja.hu weboldalon, amiről most beszélgettünk, a tojás pedig elérhető mindenhol, illetve egészen pontosan a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem budai kampuszán holnap délután. Keressék a recepteket, keressék a finomságokat, keressék az alapvetéseket, és persze a reggeli express vendégét, dr. Németh Csaba élelmiszermérnök címzetes egyetemi tanárt. Kolumbusz tojásáról nem beszélünk, de jó étvágyat, illetve hát jó kutakodást kívánok a Kutatók Éjszakáján mindenkinek.
0: Klasszik Rádió 92.1.
1: A reggeli express főváros centrikus program ajánlata is kapcsolódik a Kutatók Éjszakájához. Na, hogy a Zeneakadémiára invitáljuk önöket szombaton délután 4-től egészen majdnem késő estig, hiszen az első előadóteremben digitális archívumokkal, online adatbázisokkal szerepelhetnek, és ezeket ismerhetik meg Gustav Mahler előadó művészi tevékenységének kutatásában. Mondtam én, hogy tudományról lesz szó, aztán jön könyvtári ismertető rövid restaurátor bemutatóval, Fazekas Gergely a zene és szöveg jelentőségéről beszél, a Jelenetek egy házasságból címmel, a központi könyvtárban pedig lesz, mondtam, hogy éjszakai raktár séta, kis éjjel zene partitúrával, vagy éjjel zene kis partitúrával, majd eldönthetik dr. Szabó Ferenc János segédletével és segítségével, kutatókeszakaja.hu, illetve hát egészen pontosan a Zeneakadémiát keressék, és itt kutakodjanak. Ez most ilyen, mármint egy ilyen ajánlat, és ez most ilyen, ez a címe a beszélgetések Túróci Szabolcsal című tényleg beszélgetésnek. Nem biztos, hogy beférnek a Dohány utca 13 most szám alá, de a Magvető kaféban vár mindenkit Kővári Orsolya, illetve Túróci Szabolcs, illetve Nagy József, tehát egy férfi színész, klasszikus férfi szerepek hiány, egy sokszínű férfi színész, van-e neki világnézete, mi ez az ellentmondás, amiről meséltem, és ez a szabálytalan alkotók találkozása, ez hogyan is zajlik, a szabálytalan alkotók, tehát még egyszer Kővári Orsolya kérdésekkel, Nagy József szintén kérdésekkel, és Túróci Szabolcs lehet, hogy válaszokkal. Na, ez most ilyen, és akkor térjünk vissza megint a komoly muzsikához. Ránki Dezső élvezhető zongorán ritka pillanat, de ma este 7:30-kor a MIPA Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében igenis látható, hallható, megfogható nem, de ott lesz, és nagyon jól tudom, hogy ez hallgatóinknak rendkívül fontos pillanat. És az is, amikor végre kiejthetem, hogy részfán fütyülők, na szombaton délelőtt 10:30-kor a francia intézetben fütyülnek ezek a bizonyos részfák, a Danubia zenekar segítségével, egy vidám gyerekkoncertről beszélünk, és persze, hogy a részfúvósok lesznek a középpontban. Úgyhogy minden középponthoz, minden kutakodáshoz, és minden Ránki Dezső koncerthez jó szórakozást kívánunk!
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket! Térségünkben a mai reggel hűvösen indul, a hőmérséklet mindössze 8 és 12 Celsius fok között alakul. Az ég többnyire felhős, és elszórtan záporok is kialakulhatnak, miközben a nyugati szél gyenge, csupán 3 km per órás sebességű marad. A kalendárium szerint az őszi napi egyenlőség környéki napok időjárása megmutatja, milyen térre számíthatunk. Érdekesség, hogy ezen a napon, szeptember 24-én mértek már rendkívüli hideget is Dobogókön 1931-ben, akkor -3,2 Celsius fokig süllyedt a higanyszál. Ma reggelre réteges öltözetet, egy meleg pulóvert és esernyőt ajánlunk Önöknek. Köszönöm a figyelmüket, legyen szép napjuk!

Klasszik Rádió 92, egy szeptember 24-én itt a Klasszik Nyitányban egy jó nagy születésnapi torta, némi nemű irodalom és pici iskola, aztán pedig egy vörös bundás ravaszdi. Így zárjuk a 7 órás etapunkat. A jó nagy születésnapi torta, hát ki másnak szólhatna, vagy kinek, ki másnak járna, mint Pásztor Erzsinek kerek születésnapot ünnepel. Pápai Erzsi néven született Budapesten, van neki gyerekkori emléke rengeteg, amit mindig megoszt mindenkivel. Anyukája fodrász üzletében nagyon sokan derültek a történetén, a humorán, illetve volt egy német óvoda is, ahova járt, és egyedül ősült bele a mondókájába, de ő nem olyan fából van faragva, aki ezt föladja, és a kudarc így elkedvetlenítené. Elkezdett szavalni, és örökké szavalt. A szünetekben még a Vaskályha köré gyűlt társait is ezzel szórakoztatta, aztán a Színház és Filmművészeti Iskolára vezetett az útja, hála Istennek, meg aztán Debrecen, Szinetár Miklós hívására Budapest Petőfi Színház, Szolnok, Pécs, és onnantól nem folytatom, illetve hát folytatni kell, mert ő is folytatja, hála Istennek, és elérhető és látható egyrészt a színházi szerepekben, amiket megőrzött a, vagy a celluloid, vagy a videó, vagy pedig, hogyha őrkény macska játékát keresik mondjuk 2006-ból, mert ezt újra eljátszhatta, egy remek karakter színész pedig mi sem jellemez jobban, hogy a Tűzoltó utca 25-től veri az ördög a feleségét a Kísértett Lublón, vagy az Angivera után, azért a szinkron is megmaradt, Klinika, Csengetett Milord, Downton Abbey, és igen, ki fogom mondani, a Szomszédok ott is jó, ott is elérhető, de a lényeg az a jó nagy torta, köszöntés, puszi és virág, ami jár Pásztor Erzsinek, bis 120, meg ami még kell, úgyhogy tényleg nagyon boldog születésnapot kívánunk, és kívánjuk, hogy legyen minden a legnagyobb rendben. A legnagyobb rend pedig azt jelenti, hogy ilyenkor ugye elindulnak iskolába a csemeték, akik ezt nem nagyon szeretik, de hát azért sok-sok iskolás történetet föl tudnék sorolni, mondjuk az Abigail-től kezdve, ahol Vitaire Georgina egy bentlakásos intézetben él, jön egy pici Ottlik bébével a kőszegi Cőgerályban, aztán Harry Potter a Roxfordban, Wednesday pedig egy híres család leszármazottjaként a Nevermore Akadémia falai között. Ma délután a 6:30-kor mindez újra élvezhető, vagy hallható, majd megfejthető a Hásfa utca 25-ben, ez az ISZON, Ruf Orsolya és Szeder Kata Kultúr Flipper estjein egy ilyen Matrix építőjátékba hívnak mindenkit. Oda-vissza adogatják a labdát, hogy miért fontos az iskola, miért fontos az iskoláról filmeket, sorozatokat készít, milyen belső dinamikák és viszonyrendszerek élnek egy-egy suliban, milyen túlélési stratégiák szükségeltetnek, és kik azok a szereplők, akik a káosz és a rend világából a leginkább kitűnnek, és akkor most még csak 4 iskolás filmet, illetve sorozatot említettem önöknek, de hát lesz még, és mit ígértem? Ja persze, hát egy vörös bundás ravaszdit, nem más kedvéért, mint Wolf Kati kedvéért, aki születésnapos, neki nagyon-nagyon sok boldog virágot, csokoládét meg gyertyát kívánunk, meg azt, hogy senki ne felejtse el, hogy milyen volt az, amikor ő énekelte a Vukkot. Fürge Róka Rábak, az apuka segítségével, Wolf Péter segítségével, úgyhogy kedveseim, hát nektek nagyon fontos dolgotok van elmenni az iskolába, amit mi jól ki és megbeszélünk egyébként a szülőkkel a ti hátatok mögött, de azt hiszem jól tesszük, és csak aggódásból, és hát a legfontosabb, hogy szeretetből, itt a Klasszik Nyitányban is szeptember 24-én. Jöjjön tehát egy éjjel barátokat kereső, mindig éhes és kacsára éhes, négylábú ő Vuk. Nektek, meg mindenkinek itt a Klasszik Nyitányban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gomnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gomnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A pápával találkozik a kormányfő, többletforrást kapnak a Magyar Kutatási Hálózat intézményei. Délutántól már egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Magánaudiencián fogadja délelőtt a pápa Magyar Pétert. A miniszterelnök reggel magyar nyelvű szentmisén vesz részt, a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyarok nagyasszonya kápolnában, majd külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról tárgyal a katolikus egyház fővel, valamint a Szent Szék diplomatáival. A látogatás alkalmából a kormányfő az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz 14. Leónak. A következő évek fejlesztéseit finanszírozhatja a kormány a feloldásra javasolt több mint 4 milliárd euró uniós forrásból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. A többi között a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, valamint energetikai és vízügyi beruházásokat lehetne megvalósítani. Vitézi Dávid példaként említette az M3-as metró meghosszabbítását és több vasútvonal korszerűsítését. Többletforrást kapnak a Magyar Kutatási Hálózat intézményei. A csaknem 11 milliárd forintot részben az infrastruktúra működésére fordíthatják, de kiemelt cél a hosszú távú bérrendezés is. Az elmúlt évek megnövekedett állami finanszírozásának köszönhetően a csaknem 4000 munkavállaló tavaly január óta átlagosan 52%-os béremelésben részesült. Vizsgálatot indít a Budapesti Operett Színház ügyében a kultúráért felelős minisztérium. A társulat tagjai évek óta tiltakoznak az intézmény vezetése ellen, mert szerintük visszaesett az új produkciók minősége és alacsonyak a fizetések is. Emellett azt is problémának tartják, hogy a színházat Kisbi Attila vezeti, aki korábban zaklatási esetek eltussalásában vett részt. Az Operett Színház közölte, hogy a főigazgató tárgyalni szeretne a minisztériummal a színészi életpálya modell létrehozásáról. Lassítani kell a Balatonpart beépítését, és csak a környezetvédelmi szempontból megfelelő fejlesztéseket lehet engedélyezni. Erre figyelmeztet a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója. A szakember úgy fogalmazott, a gyakori a száj a vízszint ingadozás és a növekvő sótartalom egyaránt veszélyezteti a tó érzékeny ökoszisztémáját. A védekezés azonban nem csak biológiai, hanem társadalmi és szabályozásügyi kérdés is. Délelőtt többnyire napos idő lesz, majd délután több felé számíthatunk kisebb esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24 fok, este 8-14 fok lesz.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban lassú a haladás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra, a Szél Kálmán tér környékén, az M1 M7-es autópályák közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli útnál, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, valamint az M5-ös autópályán befelé a Határúttól. Lezárták a 10. kerületben a Pongrác úton a balra kanyarodó belső sávot a Kőbányai út előtt, mert gázvezetéket javítanak. Szakaszosan lezárják a külső sávot a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között aszfaltozás miatt. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában a befelé a forgalmat a parkolósávba terelik a Petneházi utca előtt vízvezeték építése miatt. A 15. kerületben a Rákos úton az Arany János utcánál a forgalom egy sávon váltkozva halad, mert javítják a vízvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.

0: most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
1: Aki szokás szerint nagyon nagy szeretettel köszönti a kedves hallgatókat, és a szavát a másik szavába fűzi, köti, mert hogy nemrégiben nem győztem nagyon ajnározni, köszönteni imádni Pásztor Erzsit, akinek nagyon kerek születésnapja van, és hogy milyen kerek születésnapja van, az abból is kiviláglik, hogy neki már nem kell meglepetés. Szerintem ő is nagyon jól tudja, hogy ma este 7-kor a játék színben Pásztor Erzsi 90, na most az egyszer kimondtam, felkiáltójel címmel lesz egy születésnapi ünneplés, Zsuzs Kati rendezésében egy különleges gála estel tisztelegnek a Kossuth és Jászai Mari díjas művész gazdag és kivételes, és kivételesen kedves pályafutása előtt, pályatársakkal, kollégákkal, a játékszín művészeivel, és sok-sok köszönettel a számtalan felejthetetlen alakításért. És egyébként, hogy miért pont ott, mert hogy a játékszín Pásztor Erzsi számára több egyszerű színháznál, ez egy valódi otthon, ahol mindig szeretet veszik körül, ahol családtagnak érzi magát, úgyhogy legyenek önök is családtagok, unoka, testvérek, vagy távoli, az a bizonyos Józsi meg a Peti, akiről mondjuk csak esküvőkön hallani. Köszöntsék föl Pásztor Erzsit, és szeressék például csütörtökön, vagyis ma este 7-kor a játékszínben, van ám még születésnapom, hogyha szeretnék, pénteken, avagy holnap este 7-kor az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban, hová máshova, mint a József Attila tér 4-es szám alá kell menni. A péntek 13 sorozatban abszolút szerencsések lesznek, mert hogy jön a Romhányi 105 mindent a Rím királyról, és nagyjából tényleg mindent, Spilák Klárival, Várkonyi Judittal, és a Romhányi Sessionnel, meg rajzfilmekkel, amelynek a szövegét ő írta, vagy fordította. Szóval Várkonyi Judit és Spilák Klára a legszélesebbre tágítja a pódium beszélgetés műfaja kereteit. Jaj, de komoly vagyok, mert ez nem egy emlékműsor, egy zenés helyenként pikáns, anekdotákkal és felolvasásokkal tűzdelt, interaktív. Este ez egy nőies sztorizgatás, de jön Romhányi József személyes története, a kapcsolat az operával, a megbecsültséggel, hogy tudjuk-e, hogy igazándiból mit is jelentenek azok a könnyed szövegek, amiknek mi vagyunk a megajándékozottjai, és ugye közben jön a Romhányi Session, a költőhöz, igen, költőhöz köthető legendás rajzfilmes főcím zenékkel és dallamokkal, jazzre hangolva, Horváth Jánossal, Mohai Szabolcsal és Szabó Kristóffal. Úgyhogy ha már vidámsággal, párizsi vidámsággal indítottuk Offenbach jó voltából, akkor ezek is legyenek vidám pillanatok. Még egyszer Pásztor Erzsinek pusz-pusz, Romhányit pedig tessék ismerni holnap a József Attilában, és tessék megkeresni, hogy miért mondtam azt, hogy 105. Nyilván ez egy születésnap, és nyilván most, amikor a Dvorzsák muzsikája jön a Gémol szláv tánccal, akkor nem számokat kell mondani, hanem hátradőlni és táncolni együtt.

0: Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1 nyitányában. Néhány perc, ami rólunk szól, a mindennapjainkról, a családról, az egészségünkről, a lelkünkről. Történések és események, amik formálnak minket, és döntések, amik rajtunk is múlhatnak. Ami számít, kapcsolódj ki, kapcsolódj befelé. Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1-en, mert magunkra figyelni nem luxus, szükséglet.
1: És akkor szerintem most elszabadul itt a tesztoszteron háború, vagy legalábbis rólunk férfiakról lesz szó, mondom én, kizárva a világ egyik felét, de köszöntve ugyanakkor Bedő Imrét, aki például a Férfiak Klubja alapítója. Jó reggelt kívánok, kedves Imre!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: És azért hívom ló halálában, mert már... Nem háború, tudom, béke, de már csak 3 napunk van, hogy bárki jelölhessen a 10. Gránit Oroszlán példakép díjra személyeket, de jó volt, hogy azt mondta, hogy nem háború. Ugye a hölgyeket is érdekli ez a díj, meg a hölgyeket is érdekli a mi oldalunk a világból.
2: Abszolút, és a tesztoszteron az kell ahhoz, hogy a férfiak teljesíteni tudják a kötelességeiket, a felelősségvállalásukban elő tudjanak menni, el tudják végezni a dolgukat. Nyilván ez a mi uralkodó hormonunk, úgyhogy ilyen értelemben ez olyan, mint a kés, hogy lehet jóra is és rosszra is használni, és a férfi példaképek azok pont arról szólnak, hogy kiemeljük azokat a férfiakat, akiket ezt kifejezetten jóra használják, és óriási szükség van férfi példaképekre, mert nagyon sok apa kikerül a családjából a válások által. A férfiak elhagyták a pedagógus pályát, tehát otthon is lecsökkent a jelenlétük. A maradék férfiak nagyon sokat dolgoznak, ugye az iskolában is lecsökkent a jelenlétük, tehát a gyerekek életében

0: szülési időszak.
1: Igen, ami 27-ig még tart, erőre szorok, hogy a férfiak klubját, férfiakklubja.hu-t üssék be, ezen belül könnyen megtalálható maga a jelölési procedúra, de hát a férfiak klubja egyébként is arról szól, amivel indított Imre, és akkor jöjjenek a kategóriák. Ha egy pici panaszkodást én éreztem, hogy honnan tűntek el a férfiak, de hol vannak még jelen, mik a kategóriák?
0: Hát a kategóriákat úgy határoztuk meg, ahol a gyerekek időt töltenek. Tehát az első az apa kategória, ez a legszubjektívebb kategóriánk. Itt alapvetően megpróbált apaságokat díjazunk, tehát a gyerekek, a családtagok szokták jelölni ezeket az apákat, akik azért tényleg példaképek, és azért nagyobb vagy felnőtt gyerekeket, tehát már látszik, hogy ez egy sikeres apaság. A férfi pedagógus a második kategóriánk, és ott arra hívjuk fel a figyelmet, hogy milyen hihetetlen munkát végeznek azok a férfiak, akik mégiscsak vállalják a pedagógus létet, és hogy mennyire fontos az ő jelenlétük az iskolákban. Nagyon-nagyon-nagyon komoly jelölések jönnek minden évben ebben a kategóriában is. A mester kategória a harmadik. Ott szeretném visszahozni ezt a régi gondolatot, amikor azt mondják, hogy ő volt az én mesterem, hogy nem csak az edző meg a karate mester, hanem az, aki az életéből annyit ad, beengedi, lehet ez egy egyetemi tanár, lehet ez valakinek a főnöke, de aki sok-sok embernek, minél több fiatalnak mutatja meg az élet dolgait, és engedi közel annyira magához, hogy abból táplálkozni tud egész életére, tehát ezt a mester kategóriát, ez a harmadik, szeretnénk ugyanúgy visszahozni, tehát minden évben díjazzuk nagyon-nagyon komoly embereket. És van a két nem ennyire civil díjunk, már a mester is eléggé ismert embereket tud megmozgatni, illetve azokat jelölik, de a felelős üzletember kategória, ott kifejezetten már a komoly üzleti sikereket elérő férfiakat díjazzuk, de nekik férfi példaképnek is kell lenni, tehát nem elég komoly üzleti teljesítménnyel rendelkezni, azt akarjuk megmutatni a fiúknak, hogy mindig az van, hogy a férfi, akkor pénz. Nem. Pénz, de még mit? Hogy az élet többi területén is, a családjában, a munkahelyén, a társadalmi felelősségvállalásában, a világról alkotott véleményében, hogy az üzletember férfi példakép díj, az egy nagyon komplex dolog, szoktam mondani, és ez vonatkozik, most már átvezettem az ötödik kategóriát is, a közéleti kategóriára is, hogy nem elég a közéleti személyként sem jó dolgokat mondani, vagy képviselni, hanem a kirakatnak is rendbe kell lenni, a boltnak is, a raktárnak is, és a hátsó udvarnak is, tehát az egész életének rendbe kell lenni. Ez egy komoly díj, férfi példaképeket keresünk, és találunk.
1: A komoly díj, akkor komoly, hát úgymond zsűri, de nem tudom, hogy zsűrinek nevezhetem-e a Gránit Oroszlán példakép testületet.
0: Úgy építettük fel ezt a rendszert, hogy abszolút hiteles tudjon maradni. És ennek a hitelességét éppen az garantálja, hogy a korábbi példaképek, akik eleve annak lettek ugye, választva, az első két évben egy nagyon kiemelt zsűri választott, de azóta a példaképek maguk titkos szavazással szavazzák be azt a három-három embert, aki a szobrot meg fogja kapni. Tehát egy olyas, mint az Oscar, hogy nem nagyon lehetett megkapni, megvenni, elintézni, hanem ez a titkos szavazás nyomán jön létre egy olyan rangsor, amiből tudjuk, hogy kinek adjuk oda konkrétan a díjat. Viszont akinek komoly jelölése van, tehát aki érdemes jelölni, azért, mert és nem az első háromba kerül, ők kapnak egy oklevelet, hogy ők a Gránit Oroszlán példaképi jelöltjei, és ezt a díjat örökre viselhetik. És ezzel is jelezzük ezeknek az embereknek, hogy a környezetük őt példaképnek tekinti. Tehát sokkal több embert tudunk felemelni, mint az a három-három díjazott, aki konkrétan a gálán átveszi ezt a díjat. Ez a visszajelzés, azt hiszem meg ez az oklevél, ez egy fontos dolog.
1: Gála, november 14-e, Eiffel Műhelyház. Nagyon jól tudom, mert én állandóan rajta vagyok a naptáron, hogy a férfiak világnapja előtt vagyunk egy picivel, de ilyen buta tesztoszteronságot említettem, de hát a férfiak klubja az női támogatói körrel is bír, és több tízezer hölgyel, ugye? Vagy már hát, száz?
0: Most már 500 000 ember van így körülöttünk, és az látszik, hogy az a hozzáállás, hogy a férfiak csak a nők viszonylatában lehetünk, csak a nők, ha csak férfiak élnénk a világon, akkor

0: Nem is lenne érdemes magunkat férfinak definiálni, lehetnénk akármik, tehát nem. A nőkkel közös világban érdemes nekünk férfiként keresni a helyünket, hogy mit tudunk hozzátenni, hogyan tudunk velük szövetségbe életet, az életet továbbvinni, és ezért a nők hihetetlen támogatók a mi irányunkban, a könyveimet adják ajándékba, a rendezvényeinkre jönnek, az összes tartalmainkat osztják, és bizony elgondolkodnak a saját oldalukon is, mert mi férfiak a mi saját dolgunkkal foglalkozunk, hogy mi hogyan álljunk helyt, mi milyen értékeket képviseljünk, nem foglalkozunk az olyan nők mit csináljanak, de ez a belső munka, amit mi végzünk, a Férfiak Klubja és a Férfinő Akadémia, ami oktatási részünk ugye keretén belül, az a nőket is ráveszi arra, hogy ők a saját dolgokon elgondolkodnak, a saját változásaikat menedzselik, hiszen a nőiség, a férfiség másik oldala, és fordítva, tehát az a kettő összetartozik.
1: Lenne egy furcsa kérdésem, ami így korán reggel lehet, hogy szemtelenség, de hát elsők között említett, hogy a válás miatt kerül ki sok-sok férfi, hát mondjuk is sok-sok apa a családból. Egyébként tanulható lenne, vagy tanítható lenne, vagy van valami jó tanácsa, hogy ez csökkenthető, vagy elkerülhető? Én tudom, hogy itt párkapcsolatokról van szó, amihez aztán végképp semmi közünk nincsen, de nincs valami fény az alagút végén, Imre?
0: De. Én látom, és az én munkám is erről szól, itt tizenvalahány év kellett, ameddig ez elkezdett összeállni, de nagyjából arról van szó, hogy a mai városi rendszerek, az iskola rendszer kifejezetten csak a munkahelyekre készít fel, az otthoni jelenléte a szülőknek viszonylag kevés, és ha hazaérnek, akkor is azt a majdhogynem egy munkahelyi jelenlétre való felkészülést, hogy olyan mintát adnak, hogy majd úgy tanulj, úgy végez, olyan végzettséget nem, úgy dolgoz, hogy a pénzt tud előállítani, és az otthoni működés átadására nincs lehetőség, mert nem egymás szeme láttára gyakoroljuk ezt az otthoni működést. Tehát nagyon kevés időt töltenek otthon a gyerekek a szülők jelenlétében, és ki tudja, otthon is a szülők éppen valamit még csinálnak, de mégiscsak pihennek, vagy hétvégén kirándulnak. Tehát az otthoni minta, a párkapcsolati, a házasság mintáját nem tudjuk átadni, és ebben felnőtt korban pótolni kell. Tehát sokkal tudatosabban, tehát nem rossz indulatból nem kapjuk meg, vagy adjuk át a magánéleti kapcsolódási mintát, hanem mert az életvitelünk olyan. És ez az a terület, a munkahelyi felkészítést elvégzik az iskolák, a munkahelyi felkészítést elvégzik később a munkahelyek is, mindenféle kérdést nyújtanak, hogy tudjunk mi jobban dolgozni és hatékonyabban, de nekünk kell pótolni mindazt tudatosan, amit otthon majd csinálnunk kell. És ebben talán a legelső, amivel foglalkozni érdemes, kinek milyen életszakasza van, az a társkeresés. Tehát a társkeresés is egy sokkal tudatosabb, tehát a folyamat kell legyen. Régen egy falunban mindent tudtak a másik emberről. Tudták azt, hogy milyen családba született, milyen gyerekkori traumái voltak, a szülei kik voltak, az anyagi helyzetüket, a jogi helyzetüket, ott hátul, hogy van a telek elosztva, a genetikai állapotukat, hogy kinek volt öngyilkosság a családban, idegileg, hogy állnak, mindent tudtak egymásról a fiatalok, és még ennek ellenére is rengeteg egyeztetni való maradt egy ilyen házasság után. Most meg semmit nem tudunk egymásról. Sokkal komolyabban kellene csak azzal foglalkozni, hogy amit a falu régen ingyen adott, hogy mindent tudtunk róla, azt most beszerezzük azelőtt, hogy összekötjük az életünket. Tehát a szerelmi házasság az egyáltalán nem elégséges. Kell a szerelem, de sokkal több munkát kell beletenni, hogy a stabilitását meg tudjuk ennek szerezni, és utána a működés. Tehát én azt látom, hogy a elköteleződés segíteni kell, hogy merjenek. Utána a kisgyermekes átalakulást, az igazi családdá válást, ami ott történik, azt is segíteni kell. Utána növekednek a gyerekek, akkor a gyerek nevelés, akkor a szexualitás ugye elkezd ellaposodni. Mindezeken végig kell kísérni az embereket, és a Férfinő Akadémiát ezért hoztuk létre, hogy lassan-lassan, de felépítsünk egy olyan kísérési rendszer. Nem tudjuk ezt ma már megúszni, és ha mindezt tudatosítjuk magunkban, hogy ez az a terület, ahol nekünk sokkal többet kell dolgozni, és a munkahelyeken el vagyunk, meg leszünk, mindent tudunk, mindent megtanítanak, akkor talán-talán a magánéletünkben jobb rend, nagyobb rendet tudunk tenni.
1: Férfiakról és nőkről beszéltem, de a férfiakklubja.hu oldalt ajánlom, és itt lehet jelölni is akkor a Gránit Oroszlán példakép díjra. Imre, csak praktikus kérdésem, itt van a jelölt e-mail címe, telefonszáma, ennyire okosnak kell lennünk, vagy ebben a kapunk
0: segít? Nem muszáj, mert nyilván vannak olyan jelöltek is, de annyira igen, hogy illetve a jelölteket, hogyha ne talán ugye a gálán átveszik a szobrot, akkor azért fel kell érnünk, de a jelölésekkel érdemes foglalkozni, tehát azért a testület elé maga a jelölés kerül, tehát minél részletesebb, érzelmesebb, az ki az az ember, mit képvisel, miért, tehát érdemes megtisztelni a példaképet azzal, hogy egy komoly jelölést teszünk le az asztalra, az egy-két oldal, egy-két-három oldal, nem kell, nem a hossza számít, hanem a lelke.
1: Minél őszintébb és részletesebb, így is van írva, igen. Őszinteség és részletesség, ha lehet. Imre, nagyon-nagyon szépen köszönöm, elnézést, hogy elkalandoztam, de hát tulajdonképpen a Gránit Oroszlán példaképdíjról beszélgetünk, illetve arról a pár napról, hogy még van időnk a jelölteket.
0: Most a
1: hétvégéig. Hát, ami pedig párkapcsolat, ami pedig ahhoz sok sikert kívánok. De ez nem csak erőkérdése, ugye?
0: Hát kell azért egyfajta kitartás, kell az, hogy az ember higgyen abban, hogy ez tovább fog menni, de és ezek fontos dolgok, mert ezek eltűntek, hogy ami a hosszú távból hiányzik, ez a gyorsan lecserélhető kidobjuk, az nem hoz megoldást. Tehát úgy, ahogy a tárgyaink sem okoznak örömet, amit gyorsan csereberélünk, úgy a kapcsolatunkban még annyira sem. Tehát kell valami kis, hogy mondjam, ilyen belső kitartás, vágy, akarat, hogy megoldjuk.
1: Na ez jól hangzott, itt pláne reggel 8 óra 28 perckor. Medő Imre, nagyon-nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, sok szavazót kívánok, és akkor november 14-e lesz majd a gála, de szerintem előtte vagy utána úgyis találkozunk. Nagyon most szépen köszönöm még egyszer.
0: Köszönöm nagyon szépen. Hajrá.
1: Viszont hallásra, hajrá. Köszönöm szépen. És ilyenkor mindig, amikor elhalkítom a beszélgető társamat, gondolkodom, hogy én mit teljesítettem ebből vajon. Nem a közéletiségre, nem a sportolásra. Gondolkodtam, hanem a saját családomon belüli szerepre. És tudom, hogy nagyon sok hölgy hallgat minket. Legyenek türelemmel. Néhány jól célzott kérdés azért apukák, párok felé ilyenkor megengedhető. És nem próbáltam, és hála Istennek nem is sikerült túl messzire mennem, mert maradtam a könnyedségnél, meg a nyugalomnál. Szeptember 24-én ez a klasszik nyitány, ez az én terepem, akkor nem kell azt mondanom, hogy jaj, magamban nézek, hanem akkor végre következzét Chopin, Szilasi Alex ül a zongoránál, ez az A-dur polonéz első tétere. Allegro con brio, és nem briós, kedves gyerekek, akik remélem már iskolában vagytok. Na, ezt még megengedtem magamnak, de csak azért, mert tudom, hogy Pásztor Erzsi is szereti a humort. Még ha az életem is mindig volt olyan, de ő mindig azt adta át, ami abból tanulható és megmosolyogtatható. 90 éves Pásztor Erzsi, és csak ezért mondtam, és ennek nagyon örülünk. Ettől függetlenül Chopinnel folytatódik a klasszik nyitány.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban lassú a haladás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra, a Szelkámán tér környékén, az M1 M7-es autópályák közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utca előtt. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli útnál, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, valamint az M5-ös autópályán befelé a Határúttól. Lezárták a 10. kerületben a Pongrácz úton a balra kanyarodó belső sávot a Kőbányai út előtt, mert gázvezetéket javítanak. Szakaszosan lezárják a külső sávot a Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között aszfaltozás miatt. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában a befelé a forgalmat a parkolósávba terelik a Petneházi utca előtt vízvezeték építése miatt. A 15. kerületben a Rákos úton az Arany János utcánál a forgalom egy sávon váltkozva halad, mert javítják a vízvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket! Térségünkben a mai reggel hűvösen indul, a hőmérséklet mindössze 8 és 12 Celsius fok között alakul. Az ég többnyire felhős és elszórtan záporok is kialakulhatnak, miközben a nyugati szél gyenge, csupán 3 km/h sebességű marad. A kalendárium szerint az őszi napéli egyenlőség környéki napok időjárása megmutatja, milyen térre számíthatunk. Érdekesség, hogy ezen a napon, szeptember 24-én mértek már rendkívüli hideget is Dobogókőn 1931-ben, akkor -3,2 Celsius fokig süllyedt a higanyszál. Ma reggelre réteges öltözetet, egy meleg pulóvert és esernyőt ajánlunk Önöknek. Köszönöm a figyelmüket, legyen szép napjuk!

Klasszik Rádió 92 egy Rosszininak, vagy Rosszininek, elnézést a kávézásért, szóval annak is köszönhetően szerintem jól telik a délelőtt, csak vannak adósságaim. Én nagyon jól tudom, és megígértem, hogy sok-sok G betűvel szeretnék foglalkozni, mármint ha mi a névnapokat illeti. Gellért Gerda Gerhard Gismunkda Griselda Griseldis, és folytathatnám még. Nem beszélünk Gellérthegyről, meg Hordóról, meg szögekkel kivert hordókról, meg mártírságról, inkább azt mondom, hogy a Gellért a germán eredetű Gerhard Gerhardt nevekből származik, és Gerej Dárda plusz erős merész a jelentése. Nagyon szeretnék majd egyszer egy olyan névnapról megemlékezni, vagy olyan névnapot mondani, ami kedvességről, megnyugtatásról, simogatásról szól. Jó tudom, galamb van, de akkor folytassuk a G betűsöket. Ugye a Gerdák jönnének most, úgyis mint kötelezően fölköszöntötendőek. Bármilyen furcsa, köze van a Gellértekhez, mármint hogyha ilyen hosszú fa darabokra gondolunk. Tehát észak eredetű, germán eredetű ez a női név, és van a germán mitológiában Freyr, Isten felesége. Na ő az, ő Gerda, és nem fogják elhinni, de védőkerítés a neve. És a Gertrud német beceneve is, tehát ha valakit Németországban legerdáznak, akkor az egy nagyon jót jelent. Itt van ez a furcsa szó, a Gismunda, ugyancsak nyilat vagy veszőt jelent, meg védelmet, úgyhogy mindenki a háborúra készült föl, és áttérünk a Griseldákra, és azt hihetnénk, hogy hát ez ugyanaz. Nem, mert tulajdonképpen egy olasz név, persze egy germán eredetű, Boccaccio novellája nyomán terjedt el a német és az angol nyelvben, ott rendkívül népszerű, én nem tudom miért, hála Istennek bizonytalan az eredete, és nem kell harccal foglalkozni, de hogy nem kell harccal foglalkozni, mert valószínűleg a szürke plusz a harc összetételből ered ez. Kivétel a mai G betűs napok közül a Mercedes, semmiféle reklám szerződést nem kell aláírnom, ez egy spanyol eredetű női név, a Maria de les Mercedes kifejezésből származik, a latin az merces, az bér, ez egy váltságdíj, amit a 13. században Spanyolországban a mórok fogságába esett keresztények kiváltására gyűjtött egy szerzetes rend, és ők voltak a mercedáriusok. Nagyon bonyolultnak hangzik, de szép és jó, és akkor jöjjön a Velszi eredetű angol női név, a Meredith, itthon, ha anyakönyvesztetnék, bár az utóbbi tizenakárhány évben erre nem volt példa, akkor szigorúan ez betűvel kell a végén, mármint, hogy S-sel és Z-vel, nagyságot és urat jelent, még egyszer fölhívom a figyelmet az úr ellenére, hogy ez egy női név, és nagyon jó, hogy végre erről beszélgethetem, és ezt mondhattam el. A lényeg természetesen az, hogy keressék a jó programokat, mert programban is jók vagyunk. Ugye a Kutatók éjszakáját, ami 2 darab nap, péntek és szombat már ajánlottuk, de hogyha szeretnének okosak lenni egy jó kávézás mellett, akkor választanak egy jó márvány asztalt a Hagyományok házában szombaton délelőtt 10:30-kor, Nyilván második kávénak lesz jó a beszélgetés Sali Noémivel, illetve az ő előadása a Korvin tér 8-as szám alatt a budapesti kávéházi cigány zenét, meg a történetét veszi gorcső alá, ha ez lehetséges. Sali Noémit nagyon sokan ismerjük meg, irigyeljük, mert mindent tud Budapestről, a helytörténetről, meg a kávézásról is. A kávéház történet a budapesti élet elbűvölő esszenciája, mondja ő, és ha ő mondja, akkor igaza van. És persze a Magyar Állami Népű Együttes zenekara is ott lesz, úgyhogy a jó kávézás után ők húzzák a koffein alávalót. Na, most mélyen elszégyellem magam, és folytatódik a klasszik nyitás szeptember 24-én.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Elindult az E-Színház Fesztivál. Szeptember 27-éig minden este színház. 18 izgalmas produkció népszerű vidéki és fővárosi színházaktól online. Sikerdarabok, online premierek, kortárs és történelmi drámák. Nézze meg bármelyiket és szavazzon a kedvencére. Részletek az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A pápával találkozik a kormányfő, többletforrást kapnak a Magyar Kutatási Hálózat intézményei. Délutántól már egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Magánaudiencián fogadja délelőtt a pápa Magyar Pétert. A miniszterelnök reggel magyar nyelvű szentmisén vesz részt, a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyarok nagyasszonya kápolnában, majd külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról tárgyal a katolikus egyház fővel, valamint a Szent Szék diplomatáival. A látogatás alkalmából a kormányfő az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz 14. Leónak. A következő évek fejlesztéseit finanszírozhatja a kormány a feloldásra javasolt több mint 4 milliárd euró uniós forrásból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. A többi között a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, valamint energetikai és vízügyi beruházásokat lehetne megvalósítani. Vitézi Dávid példaként említette az M3-as metró meghosszabbítását és több vasútvonal korszerűsítését. Többletforrást kapnak a Magyar Kutatási Hálózat intézményei. A csaknem 11 milliárd forintot részben az infrastruktúra működésére fordíthatják, de kiemelt cél a hosszú távú bérrendezés is. Az elmúlt évek megnövekedett állami finanszírozásának köszönhetően a csaknem 4000 munkavállaló tavaly január óta átlagosan 52%-os béremelésben részesült. Vizsgálatot indít a Budapesti Operett Színház ügyében a kultúráért felelős minisztérium. A társulat tagjai évek óta tiltakoznak az intézmény vezetése ellen, mert szerintük visszaesett az új produkciók minősége és alacsonyak a fizetések is. Emellett azt is problémának tartják, hogy a színházat Kisbi Attila vezeti, aki korábban zaklatási esetek eltussalásában vett részt. Az Operett Színház közölte, hogy a főigazgató tárgyalni szeretne a minisztériummal a színészi életpálya modell létrehozásáról. Lassítani kell a Balatonpart beépítését, és csak a környezetvédelmi szempontból megfelelő fejlesztéseket lehet engedélyezni. Erre figyelmeztet a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója. A szakember úgy fogalmazott, a gyakori a száj a vízszint ingadozás és a növekvő sótartalom egyaránt veszélyezteti a tó érzékeny ökoszisztémáját. A védekezés azonban nem csak biológiai, hanem társadalmi és szabályozásügyi kérdés is. Délelőtt többnyire napos idő lesz, majd délután több felé számíthatunk kisebb esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24 fok, este 8-14 fok lesz.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban a Nagykőrösi úti lehajtón a határútnál egy műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a külső sávban. Torlódásra kell készülni. Lassú a haladás a budai alsó rakparton, a Petőfi hídnál északra és a Margit hídnál délre, a Szél Kálmán tér környékén, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig, a Tököli úton befelé a Barostérnél és tovább a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Balcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél. Vasárnap éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik, amely a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget Margit híd megállóban nem áll meg a villamos pályakarbantartása miatt. Hétfőtől egyirányosítják a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat, a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik majd, 4-es 6-os villamos jár egész nap Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.

0: most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
1: Aki nagyon nagy szeretettel kíván kellemes délelőttöt, most már minden kedves nyitány hallgatónak szeptember 24-én egy csütörtök van, a legfontosabb, hogy Pásztor Erzsi kerek születésnapja, ám akad még egy rendkívül, nagyon sok kedves születésnap, de számomra, meg szerintem nagyon sokak számára, ugye 1979, nem kellett akkor érni ahhoz, hogy valaki ismeri az égigérő fű, című zseniális családi filmjátékot. Egyébként Janikovszky Éva Málna Szörp és Szalmaszál című regényéből készült. Palásti György az rendező. A zene a Lokomotív GT-nek köszönhető. Az egésznek a bájossága meg Rajz Jánosnak. Igen, Ullmann Mónikának is. És Poldi néninek, aki tulajdonképpen Fónai Mártana, neki is születésnapja van, azért ő elég régen 1914-ben született Vácott, Jászfej Mari díjas magyar színésznő, érdemes művész, rengeteg színházi szereppel, de tényleg rengeteggel, filmekkel, a Szentpéter esernyője, Fapados szerelem, micsoda éjszaka, Mágnás, Miska, bizony még 1948-ból, Fel a fejjel, Hintonjáró szerelem, Budapesti tavasz, Dollár, Pap, Apa, Isten hozta ő, nagyurna, innen, ha valaki az égigérő füvet túl könnyednek találta volna Poldi néni szerepét, akkor Isten hozta őrnagy úr Mariska, meg beszélőköntös Uginé, szóval Mici néni két élete galambos néni, minden itt volt, és minden elérhető, hála Istennek, egyébként a szinkron szerepei közül is, úgyhogy tessék emlékezni, mert itt vannak a videó megosztók, mert tényleg ez a digitalizáció azért sok ajándékot adott, tessék emlékezni Fónai Mártára, és tessék emlékezni a szépségekre, hogy milyen gyönyörű lehetett 1926. november 26-án, amikor megnyílt a Fórum Filmszínház, amit ma Puskinként ismerünk, tehát 100 éves a Puskin, Puskin 100 Fesztivál sorozat kezdődik, úgyhogy tessék utána nézni a remek vetítéseknek, az igazi 35-ösöknek, mármint 35 millimétereseknek, az élő zenés néma filmeknek, hogyha kell, akkor Chaplint hozok föl példaképnek, ha kell, akkor mindenféle Fritz Langos életérzést, pláne, hogy Zságer Balázs is oda teszi majd a magáit, tehát keressék a Puskin 100 fesztivál sorozatot mindenféle honlapokon, hát mondjuk a Puskin mozi honlapján a legildamosabb, és ami nagyon tetszik nekem, hogy a Puskin kuckó az mindig létezik, Wolf Kati miatt ugye ma már fukkoztunk egyet, Ludas Matyizni is kell, szombat 10 óra, ez a bizonyos klasszikus Fazekas Mihály mese alapján készült Dargai Attila rajzfilm lesz élvezhető, Daróczi Bárdos Tamás és Liszt Ferenc fantasztikus zenéjével is. Itt ezt már tudjuk.

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Az érdekessége a mostani beszélgetésnek, és az érdekessége a szombati napnak pedig az, hogy egész nap csak magyar művek, magyar előadók szerepelnek rádiókban, sporteseményekben, több mint 2000 üzletben, szállodában, éttermekben, akár még benzinkúton is. Ez bizony az él a zene kezdeményezés, és érdekességet ígértem a kedves hallgatóknak. Egyáltalán nem érdekes, hogy én egy fiatal embert köszönthetek, ez az ő hát titulusa és neki jó. Az viszont, hogy Pekler Zalán Európa-bajnok sportlövő, az Él a Zene egyik nagykövete, meg ifjúsági olimpiai, meg mindent el fogok majd mondani 10 méterről, több méterről. Szóval Pekler Zalán a vendégünk, az szerintem érdekes. Jó reggelt, kedves Zalán!
2: Jó reggelt, szervusz!
1: A legfontosabb titulusodat nem mondtam, apuka is vagy?
2: Így van, igen, van egy másfél éves kisfiam.
1: Jó, és ő már lő, vagy ezt lehet látni? Nagyon buta kérdés, tudod, de hogy van valamiféle ilyen kritérium, hogy mitől jó lövő a jó lövő?
2: Hát az egyelőre még nem derült ki, de volt egyébként nagyon sokszor velem a lőtéren, nem zavarta a lövések hangja, és nagyon érdeklődött, úgyhogy azért van remény, ezt elmondhatom. De nagyjából egyébként azt szoktuk mondani, hogy ilyen 10 éves korban derül ez ki, akkor érdemes egyébként elkezdeni a sportlövészetet, akkor már meg lehet mondani, hogy esetleg kinek van affinitása ehhez a sporthoz.
1: Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb? Mi az, amit hangsúlyozunk, illetve mi az, ami még vár rád? Egy januári müncheni versenyről is tudok, ami szintén jól sikerült, meg ez az ifjúsági olimpiai bajnok. Mit szeretsz a legjobban?
2: Hát ha nem is eredményt, akkor én azt szeretem mindig kiemelni, hogy 2 olimpiára sikerült már kijutnom. Egyébként én azt is egy hatalmas dolognak tartom, hogyha egy sportol az olimpiára kvalifikálni tudja magát, de hogyha mindenféleképpen egy eredményről beszélünk, akkor egyébként én legbüszkébb talán a tavalyi világbajnoki döntőmre vagyok. Büszke, az 6. voltam, valamint az, hogy Európa rekorder vagyok, tehát Európában én lőttem a valaha volt eddigi legmagasabb eredményt a 10 méteres olimpiai versenyszámban.
1: Mert hányszor hány méter van? Hogy kell elképzelnünk? Egyszer álltok 10 méterre, meg van másmilyen is?
2: Én ugye egy puskás versenyző vagyok.
1: Igen?
2: És a puskás versenyszámok az olimpián az 10 méteren vannak, és 50 méteren. Tehát ez a két alaptávolság, amire nekünk versenyezni kell, de nyilván a két távolságot két különböző fegyverrel lőjük.
1: Rendes komáromi gyerek vagy, ezt írják rólad, ez igaz?
2: Igen, ott születtem, ott nevelkedtem, és nem olyan régen kerültem fel egyébként Budapestre, de hát azt elmondhatom, hogy a szívem az sokszor hazahúz, és nagyon szeretem Komáromot.
1: És aggódsz nyilván a Dunáért, de hát az aggódás mellett most inkább dicsekedjünk. Tehát Él a Zene, én azt gondoltam, hogy na, akkor tudod, mi van itt, sztereotípiák vannak, van a fejeteken, az mi, az fülvédő, vagy abban lehet akár hang is?
2: Hang nem lehet benne, az a zajok kiszűrését szolgálja, tehát a lőállásban nekünk arra kell törekedni, hogy nyilván minél kevesebb külső zavaró tényezővel kelljen megküzdenünk, és ezáltal ugye hát hordunk füldugót, vagy ilyen nagy zajvédőt, de egyébként magán a versenyhelyszíneken szokott zene szólni, de azért ez a füldugó általában ezt ki szokta zárni.
1: Jó, egy művészinek tűnő kérdés következik, ilyenkor mit hallasz te belőle? Te hallod magad, vagy beszélsz magaddal, vagy a szívhangod, vagy a szívdobbanásod?
2: Hát igen. Egyébként ilyenkor hát nem is sokat, de azért keveset szoktunk magunkhoz beszélni, de általában azt szokták mondani, hogy a mi öngondolat, azt azonnal el is kell engedni, mert egyébként bármilyen pozitív, vagy bármilyen negatív gondolat jön az ember fejébe, az is zavaró tud lenni, hiszen ugye itt most egy-egy versenyen 100 milliméteres különbségekről beszélünk, ami eldönthet egy döntős helyezést, úgyhogy nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy gondolatok cikázzanak a fejünkben, úgyhogy igazából egyfajta ürességet érez az ember, hogyha teljesen

0: jó mentális állapotba tud kerülni.
1: Amit kívánok neked, meg azt is, hogy jó nagykövet legyél, ugyanis most az Él a zene kapcsán ugye itt van Szemerei Zsófi, az ő összes kézilabdájával, Pignicki, Fanni, nem tudom a ritmikus gimnasztikázóknak mi van a kezében, aztán futóként Takás Boglárka, meg te egyedüli fiúként, de ezzel nincsen semmi baj, Puskás fiúként. Azt mondtad, hogy nem lehet a füledben zene, vagy nem, de ott egyébként szól, és rendes komáromi gyerek vagy. A zene az mit jelent neked?
0: Igen, de egyébként versenyszituációban nem hallgathatunk csak zenét, viszont edzéseken egyébként előszeretettel hallgatunk zenét, és hát ezen kívül is a magánéletemben egyébként én egy nagy zenekedvelő vagyok. Én a családomtól is azt hoztam, hogy a zenének nagy ereje van, és rengeteg mondani valója, úgyhogy nálunk igazából már gyerekkoromban átszőtte a zene a mindennapjainkat, és én is ezt próbálom átadni a családomnak. És egyébként Nagy Szabolcs az Él a zene kezdeményezés főszervező, amikor megkeresett, akkor én nagy örömmel fogadtam ezt a felkérést, pontosan azért, mert a zene egy különleges helyet foglal el a szívemben, és tényleg átszövi a mindennapjaimat, tehát szinte, hogyha lehet ezt mondani, akkor azzal kelek és azzal fekszem, hiszen reggel, amikor felkelek és mondjuk kicsit fáradtabbnak érzem magam, nem annyira akarok edzésre menni, akkor mondjuk meghallgatok egy pörgősebb zenét, és az azonnal fel tud kelteni, este pedig, hogyha mondjuk ezer dolog jár a fejemben, akkor egy nyugalmas, mondjuk klasszikus zenét meghallgatok, és akkor hamarabb állam tud jönni a szememre.
1: Nagyon sokan szeretik a filmzenéket egyébként, amikkel mi sokat operálunk, és ez kortárs zenének is tekinthető. Van viszont egy rendkívül érdekes, én imádom Korda Gyuri bácsit, de nektek nyugodtság kell annak ellenére, hogy azt mondtad, hogy reggel pörgés kell. Azt írták, hogy a Nem vagyok ideges című dal az lehet kedvenc, már mosolyogsz, hallom telefonon keresztül.
0: Igen, mert mindig jó emlékeket idéz, amikor meghallom, hogy erről beszélünk. Egyébként igen, edzésen sokszor elő szokott fordulni Korda Gyuri bácsinek ezen slágere, hiszen mindannyian igazából mi sportlövők, meg hát egyébként nagyon sok ember úgy gondolja, hogy a szavaknak nagy ereje van, és hát ugye nagyon sokszor elmondja ebben a slágerben is, hogy ugye nem vagyok ideges, fő a nyugalom, 100 évig élek én, ha így folytatom. És hát igen, amikor ezeket a sorokat meghalljuk, akkor valahogy ez átragad ránk is előállásba, és könnyebben tud jönni az a mély nyugalom, ami kell nekünk egy jó eredményhez.
1: Mit lehet Zalánnak mondani, hogyha én edző lennék, hogy legyél nyugodt ott a kör, vagy nem tudom, ez olyan nagyon, hát már vallásos, vagy ilyen zenbuddhista dolognak tűnik belebeszélni a lukat a táblába. Nyilván van állás, egy testtartás, ami kell ehhez, de ez főleg pszichés sport?
0: Hát az elején rengeteg apró technikai dologból áll össze, hogy az ember összerakja a jó eredményt, de amikor már az ember megtanult mindent, és nagyon jól tudja, hogy mi hogyan működik, mi kell egy jó lövéshez, akkor már átvált ez egyfajta tényleg egy mentális háborúvá, és pszichésen dőlnek el a legtöbb versenyeredmények, és hát nagyon műanszigakon múlik, de hát éveket dolgozunk azon, hogy azok a kis apróságok a mi oldalunk rájönnek.
1: Művészet és sport. Művészek és sportolók kiemelt helyet foglaltok el a mi közemberi életünkben. Ehhez föl kell nőni, ezt meg kell tanulni, amikor már olimpikon vagy, amikor jönnek az eredmények. És hát jó, én nem kiabálom el, de senki nem kiabálja. Amikor később még fényesebb eredmények jönnek, ahhoz föl kell nőni?
0: Abszolút, ez teljesen egyetértek, tehát igenis fel kell nőni ez a szerephez. Hiszen hát rengeteg fiatal sportoló, aki elkezdi a pályafutását, az végül is olyan sportolókra néz fel, akik mondjuk eljutottak egy olimpiai, vagy nagy sikereket értek el. És hát főleg egyébként ezt Komáromba érzékelem, hogy azért mi példát mutatunk a fiataloknak, és ez egy nagyon nagy felelősséggel járó dolog, és nem szabad félváról venni, és hát én is próbálom így élni a mindennapjaimat, hogy átadjak sok jó dolgot a fiataloknak, és ők tudjanak ebből építkezni.
1: Mit tanulsz egyébként? Hol tanulsz?
0: Én most nem tanulok jelenleg, mert lediplomáztam, a Gazdasági Egyetemen közgazdászként végeztem.
1: Ajaj!
0: Jelenleg csak a sporton, és egyébként a Magyar Sportlövők Szövetségében dolgozom jelenleg főmunkatársként, mert egyébként nekem hosszú távú célom az, hogy az aktív sportolói évek után a sportdiplomácia irányába helyezkedjek el.
1: Ezek a számok hogy jöttek? A közgazdaság hogy jött?
0: Hát egyébként matematikával jó barátok voltunk középiskolában, meg ami még nagyon nagy motiváció volt számomra, hogy két nagyon jó barátom ezt az iskolát választotta, és hát akkor úgy voltam vele, hogy hát miért ne próbáljam meg én is, meg nem állt tőlem távol egyébként a gondolat, de örülök, hogy ezt választottam, mert hát sokat tanultam nyilván az egyetemen.
1: Jó, én aztán végképp nem vagyok ilyen bulvár kérdező, de van zenész ismerősöd, zenész barátod, tudod, művészek, sportolók összejárnak, jó, de jó.
0: Nincsen, de ezen szívesen változtatnék.
1: Fölhívás keringőre, de erre is jó egyébként ez a nap, az Éla zene kezdeményezés. Tessék megsimogatni a sportolókat, közel kerülni, mondom, a zenészeknek, és a sportolók pedig úgy is imádják a zenét. Tényleg, az apróság, a másfél éves, neki éneklés van, dúdolás van?
0: Persze, persze. Bár egyébként nem vagyok híres az énekalkonról, de egyébként meg szokta nyugtatni, úgyhogy nekem ez elég.
1: Jó van, mit kell kívánni neked? Vagy tudom, hogy nem lehet belebeszélni a lukat, meg nyugodtságot, vagy célzóvízről már nem is beszélek, már ezt egész végig próbáltam kikerülni, és hála Istennek eddig a pillanatig sikerült is. Mit kívánjunk?
0: Sok tízest. Az általában, hogyha tízeseket lövünk, az jót jelent.
1: Sok tízest kívánunk, és nagyon szépen köszönjük, hogy Pekler Zalán most a mi rendelkezésünkre állt. Legközelebbi verseny?
0: Világkupára utazunk októberben, úgyhogy most arra készülünk teljes bedobással, és novemberben pedig egyébként már egy kvóta szerző világbajnokságra megyünk, úgyhogy ráfordulunk már a 2028-as olimpiára.
1: Hát egy közgazdásznak tudnia kell akkor, hogy mit jelent a tízes ezek szerint, de tényleg sokat kívánunk, Zalán, nagyon szépen köszönjük, és hallgass sok, és hallgass jó magyar zenét, erre is jó példát ad az Éla zene kezdeményezés.
0: Nagyon szépen köszönöm.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban a Nagykőrösi úti lehajtón a határútnál egy műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a külső sávban. Torlódásra kell készülni. Lassú a haladás a budai alsó rakparton, a Petőfi hídnál északra és a Margit hídnál délre, a Szél Kálmán tér környékén, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig, a Tököli úton befelé a Barostérnél és tovább a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél. Vasárnap éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik, amely a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg a villamos pályakarbantartása miatt. Hétfőtől egyirányosítják a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik majd, 4-es 6-os villamos jár egész nap Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket! Térségünkben a mai reggel hűvösen indul, a hőmérséklet mindössze 8 és 12 Celsius fok között alakul. Az ég többnyire felhős és elszórtan záporok is kialakulhatnak, miközben a nyugati szél gyenge, csupán 3 km/h sebességű marad. A kalendárium szerint az őszi napi egyenlőség környéki napok időjárása megmutatja, milyen térre számíthatunk. Érdekesség, hogy ezen a napon, szeptember 24-én mértek már rendkívüli hideget is Dobogókön 1931-ben, akkor -3,2 Celsius fokig süllyedt a higanyszál. Ma reggelre réteges öltözetet, egy meleg pulóvert és esernyőt ajánlunk Önöknek. Köszönöm a figyelmüket, legyen szép napjuk!

Klasszik Rádió 92. szeptember 24-én 3:40 előtt egy nagyon picikével, és már itt az ideje, mert sok és gyönyörű muzsikát szeretnék megosztani önökkel, hogy egy picikét összefoglaljam a mai délelőttet, ami nagyon fontos. Térjünk rá a hétvégére, egyrészt akkor nem lesz iskola, ami remek, másrészt pedig itt lesz az Éla zene kezdeményezés rengeteg helyszínen, tehát egyáltalán ne lepődjenek meg, hogyha bár szívük és nyelvtanulási ingerük szerint keresnének angol vagy bármilyen szöveget, de több mint 2000 üzletben, szállodában, étteremben, benzinkúton, sporteseményeken, illetve sok-sok rádióadón, és itt a Klasszikon is magyar muzsikát hallhatnak, és mivel vannak sportoló nagykövetek is, éppen ezért élvezhették, Kurtán furcsán lezárva ugyan, de Pekler Zalánnal a beszélgetésemet, ő sportlövő, puskásnak nevezi magát, hatalmas eredményekkel, egy másfél éves aprósággal, és nagy-nagy zere szeretettel. 25-e, 25-6-a, péntek és szombat kutatók éjszakája, meg délutánja, meg minden, úgyhogy a kutató, vagy kíváncsi, vagy sok kérdéssel rendelkező emberek keresik a kutatókészakája.hu weboldalt, illetve látogassák meg a Villányin a régi kertészeti egyetemet, az biztos, hogy a tojással találkozhatnak. Éppen ezért beszélgettem én dr. Németh Csaba élelmiszermérnökkel a tojást tudatosan délutánról. Tények és tévhitek lesznek eloszlatva, rántották megsütve, és minden finomság. Aztán pedig fölhívtuk a figyelmet, hogy tessék férfiakat jelölni egy díjra, és a férfiakat szeretni, azt pedig csak úgy. Jön a 10. Gránit Oroszlán példakép díj, és már lehet jelölni, illetve még lehet jelölni. Tessék az elkövetkezendő 3 napban megtalálni és kitalálni, hogy ki az, akit közéletben, üzleti életben, apaként, oktatóként, de szeretnek a férfiak közül. És ezek a példakép, még egyszer hangsúlyozom, nem tökéletesek, hanem hitelesek legyenek. És nyilván ilyen van az önök életében is. És természetesen folytatódik még a Klasszik Rádió műsor, holnap majd Szelimi Nórival találkoztatnak, de nekem még hátra van egy jó kis útravalóm, illetve ha már remek zenéket ígértem, Schubert 3. avagy D-dur szimfóniájának 3. tétele, aztán pedig az általam sokszor megdicsért kortárs zene, köztük a filmzene egy darabja Danny Bancy-től, Sander Julien-től. Hallgassák őket is, és szeressék. Akárhogy is ejtem a neveket, természetesen a klasszikradio.hu oldalon zeneszámaink megtalálhatók és elérhetők, és minden Gellért, avagy Mercedes keresztnevű hallgatónknak boldog születésnapot kívánok. Ha ők kevesen vannak, akkor keressék meg. De a Máriák is fölköszönhetők, mint egész évben, általában mindig.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: És a gondolatébresztés egyben búcsú, meg ahogy szoktam volt mondani, habba sült pogácsa, abba a bizonyos tarisznyával, ami szeptember 24-éről, csütörtökről szól, hogy mit vigyenek magukkal, hogy hogyan gondoljanak magukra, hogyan bánjanak ezzel a nappal, és tényleg hogyan gondoljanak arra, hogy mi a dolgunk itt a nagyvilágban. Nagyon nagy szavak ezek, de hát egy nagyon nagy osztrák költőtől, Rainer Maria Rilkétől származik az idézet. Az idézet, ami a Levelek egy fiatal költőhöz című versből van, meg kötetből. Ami fontos, az nem az, hogy minden kérdésre választ találjunk, hanem az, hogy megtanuljunk együtt élni ezekkel a kérdésekkel, mert sok kérdést ad a világ, tesz föl nekünk. A válasz néha itt van a Klasszik Nyitányban. Holnap Szelimi Nóra várja majd önöket, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Minden jót, viszont hallásra. Nagy levegő után lelki békét kívánok mindenkinek.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A pápával találkozik a kormányfő, még lehet pályázni a Zöld Óvoda címre. Délutántól már egyre több felé lehet eső. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Magánaudiencián fogadja délelőtt a pápa Magyar Pétert. A miniszterelnök reggel magyar nyelvű szentmisén vesz részt, a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyarok nagyasszonya kápolnában, majd külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról tárgyal a katolikus egyház fővel, valamint a Szent Szék diplomatáival. A látogatás alkalmából a kormányfő az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékoz 14. Leónak. Washingtonba érkezett a kínai elnök. Xi Jinping kereskedelmi kérdésekről, a közel-keleti és az ukrajnai konfliktus rendezéséről, valamint Taiwan helyzetéről egyeztet Donald Trump amerikai elnökkel. A találkozón a mesterséges intelligencia biztonságpolitikai kihívásait és világgazdasági hatásait is megvitatják. A következő évek fejlesztéseit finanszírozhatja a kormány a feloldásra javasolt több mint 4 milliárd euró uniós forrásból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. A többi között a vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését, valamint energetikai és vízügyi beruházásokat lehetne megvalósítani. Vitézi Dávid példaként említette az M3-as metró meghosszabbítását és több vasútvonal korszerűsítését. Nyár eleje óta 288 rendőr szerelt le és 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet, közölte az Országos Rendőrfőkapitánysága a polisz.hu-n. Az ORFK a Magyar Nemzetben tegnap megjelent cikkre reagált, amely szerint a rendőrség nem árulja el ezeket az adatokat. Közölték, hogy a testülettől távolzók létszáma nem olyan magas, mint amilyen arányú leszerelési hullámra utalnak a cikkben. Szeptember végéig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre. A program olyan óvodák munkáját ismeri el, ahol a fenntarthatóság a mindennapok része, és ahol a gyerekek játékosan tanulják meg, miért fontos vigyázni a környezetre. A nyertesek beléphetnek a magyarországi Zöld Óvodák hálózatába, ahol az intézmények egymás tapasztalataiból is tanulhatnak. Alkalmi bélyeg blokkot bocsátott ki a Magyar Posta a Herendi Porcelán Manufaktúra fennállásának 200. évfordulójára. A bélyegek központi motívuma a Herendi Porcelán Manufaktúra egyik világhírű teás készletének újra gondolt változata. Az újdonságot egyes postahelyeken, valamint a Magyar Posta weboldalán lehet megvenni. Délelőtt még többnyire napos idő lesz, majd délután már több felé számíthatunk kisebb esőre. Nyugaton egy-egy zivatar is előfordulhat erős széllel. Napközben 18-24 fok, este 8-14 fok lesz.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Ördögárok időszakos patak, Buda Dunába torkolló vízfolyásainak egyike. A 19. század második felére veszélyesen meredek partjai, valamint a beleengedett szennyvíz egészségtelen kipárolgása miatt a befedése mellett döntöttek. 1875. júniusában hatalmas esővíz zúdult a városra, amely az Ördögárkot és a rajta végzett munkálatokat alaposan megrongálta. A Krisztina városban szinte minden épület kárt szenvedett, és még a fogaskerekű is hetekre működésképtelenné vált. Az árok befedése végül egy év múlva készült el. 1945. februárjában a budai váralagútban lévő főhadiszállásról az Ördögárok csatornáján próbált meg kitörni a német és a magyar parancsnokság. A kitörési kísérlet azonban kudarcba fulladt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A spiritizmusnak neves magyar képviselői is voltak a 19. században. Gróf Szapáry Ferenc például magnetizáló gróf néven vonult be a köztudatba, miután a bécsi Mesmer-féle belejezéses gyógyítást kitanulta. Leginkább gazdag nemesi feleségek unalmát üzte el, és a fejükbe beszélte, hogy igazából nem is betegek. Mindeközben színes leplekbe burkolózva, vízes hordók között lejtett furcsa táncokat. Szapáry gyakran megfordult Arany János családjánál is, aki ugyan szkeptikusnak vallotta magát, de több tucat asztaltáncoltatáson vett részt. De más ismert neveket is találunk a spiritiszták között. Madách Imre fia például apja könyveit cserélgette okkultista irodalomra, és Jókai Mórról is főjegyezték, hogy látogatott szeánszokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér emblematikus épülete az irányító torony, amely olyan, mintha a többszintes épület lábakat növesztett volna. Építészeti különlegesség, hogy úgynevezett függesztett technológiával felülről lefelé gyarapodtak a szintek. A kezdeti időszakban csak a felső két emelet létezett. Ma már ötnél tartunk, és még mindig van hely lefelé. A személyzet az egyik tartópilomban található liftekkel közlekedik. Az irányító szolgálat 41,5 méteres magasságban dolgozik, azonban a torony teljes magassága a tetején található radarral együtt már 53 méter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A negyedik kerületet 1950-ben Nagy Budapest létrehozásakor úgy alakították ki, hogy az addig önálló Újpest városa mellett ide került az addig Rákospalotához tartozott Istvántelek is. Bár Budapestnek a bővítés előtt már 14 kerülete volt, a negyedik sorszámot az újonnan a városhoz csatolt Újpest azért kaphatta meg, mert az átszervezés során az addigi negyedik és ötödik kerületet összevonták. A négyes szám így felszabadult. Az új kerületeket pedig a korábbi hagyományoknak megfelelően északon kezdve az óramutató járásának megfelelő sorrendben sorszámozták. A negyedik kerület eredetileg a belváros volt, amelyet Lipót várossal vontak össze.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A függöny felment, az E-Színház Fesztivál elkezdődött, már csak önre vártunk. Még nem késő bekapcsolódni Magyarország egyetlen online színházi seregszemléjébe, és szeptember 27-éig megnézni a 18 izgalmas és magával ragadó színházi előadás bármelyikét, és szavazni a kedvencére. Részletek az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Újabb drón zuhant le Románia északkeleti részén. Nincs kiemelkedő leszerelési hullám a rendőrségnél. Délutántól már egyre több felé számíthatunk esőre. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Újabb drón zuhant le Románia északkeleti részén. Az Ukrajna felől érkezett pilóta nélküli eszköz mintegy 4 percig repült a román légtérben, majd Suceava megyében csapódott be, senki nem sérült meg. A légierő 2 F-16-os vadászgépet riasztott. Éjszaka a Duna-Delta térségében is észleltek drónokat a román határ közelében. Ott nem történt légtérsértés. 2 meghaltak, 8 megsérültek Kijevben, miután az oroszok rakétákkal és drónokkal mértek csapást lakóépületekre, egészségügyi intézményekre és raktárakra. Az orosz védelmi minisztérium szerint az ukrán fővárosban és Odessa megyében hadi üzemeket, távközlési, logisztikai központokat támadtak. Washingtonba érkezett a kínai elnök. Xi Jinping kereskedelmi kérdésekről, a közel-keleti és az ukrajnai konfliktus rendezéséről, valamint Taiwan helyzetéről egyeztett Donald Trump amerikai elnökkel. A találkozón a mesterséges intelligencia biztonságpolitikai kihívásait és világgazdasági hatásait is megvitatják. Nyár eleje óta 288 rendőr szerelt le, és 434 volt rendőr adott be visszavételi kérelmet, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. Az ORFK a Magyar Nemzetben tegnap megjelent cikkre reagált, amely szerint a rendőrség nem árulja el az adatokat. Közölték, hogy a testülettől távozók létszáma nem olyan magas, mint amilyen arányú leszerelési hullámra utalnak a cikkben. Elektronikai cikkek energiahatékonysági címkéit vizsgálja a fogyasztóvédelem. Főként okostelefonoknál, táblagépeknél és monitoroknál nézik a hagyományos boltokban és az online áruházakban egyaránt, hogy a címkével a fogyasztók valóban megkapják-e az adott termékhez előírt tájékoztatást. Növeli a kerékpár szállító kapacitását a MÁV szombaton, a Börzsönyring kerékpáros teljesítménytúra napján. A Budapest-Vács-Szob vonalon a szokásos járatok mellett 7 óra 40 perckor mentesítő vonat is indul a nyugati pályaudvarról Szobra. A kerékpárjegy egy útra 500 forintba kerül. A részletek a MÁV honlapján olvashatóak. Ismét fagyos volt a hajnal. 3 helyen is 0 fok alatti hőmérsékleteket mért a Hungaromet. Nyírtasson -1,1 fokig hűlt a levegő, míg Széchenyben 2, Zabarban 1 fokkal volt hidegebb a fagypontnál. Országszerte változóan felhős az ég, csak helyenként süt a nap. Délutántól több felé számíthatunk kisebb esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24 fok, este 8-14 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A föld alatti felújítását 1987. májusában kezdték el, melynek során az alagút fődém szerkezetének szigetelését és megerősítését végezték el. A népköztársaság útját a Hősök tere és a Körön között lezárták, a szervizutakon csak tömegközlekedési eszközök haladhattak. A fasor felújítás 1989. novemberében indult és 1990-ig tartott. Egyidejűleg új öntözővezetékeket, járdaburkolatot, utcabútorokat és korhű kandelábereket szereltek fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyedben található az Alkímia kapuja, az Úri utca 52 szám alatti házon. Az épület egykori úrnője egy bizonyos Antónia nevű hölgy az 1700-as évek végén egy egyiptomi bész szobrot faragtatott a házra. Bész a gyermektelen nőknek hozott szerencsét és gyermekáldást, illetve megvédte az okkulttudományok hívőit és házát a démonoktól. A siker itt sem maradt el. Antóniából hamarosan 3 gyerekes boldog feleség lett, aki azonban nem hagyott fel ezoterikus tevékenységével. Az épület 1795-ig gyakran látta vendégül a Martinovics féle szabadkőműves jakobinus felkelésben résztvevőket. Az emeleti termekben gyakoriak voltak a szeánszok is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Európába a 17. században érkezett meg a kávézás szokása. Az első európai kávéház Velencében nyílt meg, majd a kávé mindenütt népszerű lett, így Magyarországon is. A 19.-20. század fordulóján már csaknem 500 kávéház működött a fővárosban. A kávéház jobb, mint otthon, tartotta az akkori felkapott mondás, hiszen amíg a lakások privát szférát őriztek, addig a kávéházak voltak a szellemi eszmecserék fórumai. Biztos találkozási helyek, ahol a generációk megismerhették egymást, a fiatalabb írók, művészek itt kötetlenebből szóba elegyedhettek a tapasztalt mesterekkel, és nem ritkán itt fedezték fel őket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Dr. Zwack, az osztrák uralkodóház udvari orvosa 1790-ben egy 40 féle gyógynövényből főzött likört adott a visszatérő gyomorbántalmaktól szenvedő II. Józsefnek, aki a legenda szerint így kiáltott fel. Das ist ein Unikum. Ez egyedülálló. Az ital receptje a családban maradt. A doktor leszármazottja, Zwack József 1892-ben építette fel Soroksári úti szeszgyárát. A századfordulóra a cég Európa hírű likörgyártó lett. Nem kis marketingérzékkel még a kor csodalováról elnevezett kincsem likört is piacra dobták. Érdekesség, hogy az Unikum receptje az esztergomi prímási levéltárban van titkos letétben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohács szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi címmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Vatikánban tárgyal a kormányfő, albérletben felejtett drog miatt bukott le egy díler. Délutántól már egyre több felé számíthatunk esőre. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Koszorút helyezett el a miniszterelnök a Szent István szobornál a Vatikánban. Magyar Péter előtte magyar nyelvű szentmisén vett részt, a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyarok nagyasszonya kápolnában. A szertartáson Szent Gellért ünnepnapjáról és a magyarországi szentek tanúságtételéről is megemlékeztek. 14. Leó pápa nem sokkal ezelőtt magánaudiencián fogadta a kormányfőt. Magyar Péter az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó egyházi emlékeket ajándékozott a katolikus egyházfőnek. Folytatta az egyeztetéseket az igazságszolgáltatás szereplőivel a szakminiszter. Görög Márta ezúttal a törvényszékek elnökeivel és az Országos Bírósági Hivatal elnökével tárgyalt. Hangsúlyozta, a törvényszékeken összegyűlt tárgyaló termi és bírói gyakorlatok felhasználása segítheti, hogy a bírósági eljárások kiszámíthatóak, gyorsak, hatékonyak legyenek. Matolcsy György kihallgatása azt jelzi, hogy bizonyíték van a rendőrség kezében, aminek köze van az Erste ügyhöz, jelentette ki Simor András a Kossuth Rádióban. A korábbi egybankelnök annak kapcsán beszélt erről, hogy kedden gyanúsítotti kihallgatásokat és kutatásokat hajtott végre. A Nemzeti Nyomozóiroda az MNB-hez köthető, hivatali visszaélés miatt indult büntető ügyben. A gyanú szerint a jegybanki felügyelet emberei 2023-ban vezetői utasításra nyomást gyakoroltak egy osztrák anyavállalatú magyar bankra, annak érdekében, hogy Simor András lemondjon a pénzintézet felügyelő bizottsági tagságáról. Albérletben felejtett drog miatt bukott le egy díler. A 22 éves férfi egy hétre vett ki egy budapesti apartmant, de az utolsó éjszakát a családjánál töltötte, nem jelentkezett ki időben. A lakástulajdonos a takarítás közben bukkant a több mint egy kilónyi növényi kábítószerre és 6 g fehér porra. A férfit otthonában fogták el a rendőrök. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt őrizetbe vették. Ismét fagyos volt a hajnal, 3 helyen is 0 fok alatti hőmérsékletet mért a Hungaromet. Nyírtason -1,1 fokig hűlt a levegő, míg Széchenyben 2, Zabarban 1 fokkal volt hidegebb a fagypontnál. Mindegyik érték elmarad azonban a napi rekordtól, a -3 foktól, amit legutóbb Putnokon mértek ezen a napon, még 1948-ban. Országszerte változóan felhős az ég, csak helyenként süt a nap. Délutántól egyre több felé számíthatunk kisebb esőre. Nyugaton egy-egy erős széllel kísért zivatar is kialakulhat. Napközben 18-24 fok, este 8-14 fok lesz.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Elfeledett szakmaként beszélhetünk ma már az úgynevezett tűzlegényekről is. Ők a régi fővárosi kávéházak konyháin dolgoztak. Fehér zubbonyt és papírból készült admirális sapkát viseltek. A feladatuk az volt, hogy folyamatosan megrakják a tüzet, vigyázzanak a tejre, hogy ki ne fusson, illetve a habot is ők verték fel. A kávéházak személyzetének fontos részét képezték, de mivel nem voltak szem előtt, kevesen foglalkoztak velük. Ahogy a technika fejlődött, a modern konyhai eszközök lassan kiszorították a tűzlegényeket a kávéházakból és éttermekből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai törökfürdőket a Hammámi vezette, aki gyakorlatilag vállalkozó volt. Ő számolt el a tulajdonos felé a bevételekkel és kiadásokkal, de sokszor nem ez volt a fő foglalkozása. A budai állami fürdőt például a vért készítők parancsnok helyettese, később egy budai polgár, majd egy gránátos üzemeltette a török uralom idején. A fürdő személyzetéhez tartozott a forró kövezet miatt megemelt papucsban dolgozó dellák. A dellákok a nem muszlim fiatal fiúk közül kerültek ki, e szakma gyakorlását ugyanis a muszlim hitűek méltóságukon alulinak tekintették. A dellák feladata volt a masszírozás és az iszlám által kötelezően előírt szörtelenítés elvégzése. A török fürdőkben fürdőszolga, a hádim is dolgozott, aki a fűtésről és a takarításról gondoskodott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferihegyi repülőtéren szerencsére ritkán fordult elő súlyos légi baleset. A legutolsó szerencsétlenség 1975. január 15-én történt, amikor is egy malév gép leszállás közben lezuhant. A gép utasok nélkül repült, ám a katasztrófának így is 9 áldozata volt. A repülőgép teljes legénysége. A repülésről, a baleset idején uralkodó időjárási körülményekről azóta számos tanulmány született, amelyek elemezték a látási viszonyokat. A szerencsétlenség pontos okát máig nem tudták megállapítani. Közrejátszhatott az is, hogy a ködös esti idő miatt a pilóták különös érzékcsalódás áldozatai lehettek, amely elhitethette velük, hogy a gépük túl meredek szögben emelkedik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Semmelweis Egyetem története több mint 250 éve, 1769-ben kezdődött, amikor Mária Terézia orvosi karral egészítette ki a Nagyszombati Egyetemet. Nem sokkal később az intézmény Budára, majd Pestre költözött, és megindult a fejlődés. Nőtt a tanszékek és a klinikai ágyak száma. A kartanárai a szűkös körülmények között is igyekeztek lépést tartani az ekkoriban nekilendülő és szakosodó nemzetközi orvostudománnyal, de a szabadságharc leverése után többen börtönbe kerültek, vagy emigrációba kényszerültek. Az 1870-es években meginduló építkezések után az akkor még külterületnek számító Üllői út lett az orvoskar központja, ahol két telepen helyezték el a klinikákat, a fűvészkertet és az igazgatóságot. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marek 80. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központ színpadán egy legenda ünnepel. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Vatikánban fogadta 14. Leó pápa Magyar Pétert. Lopott műkincseket kapott vissza Szíria. Délutántól már többfelé számíthatunk esőre. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Magánaudiencián fogadta 14. Leó pápa Magyar Pétert. A miniszterelnök és a katolikus egyház fő külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról egyeztetett. Magyar Péter reggel magyar nyelvű szentmisén vett részt a Szent Péter Bazilika altemplomában található magyarok nagyasszonya kápolnában, majd koszorút helyezett el Szent István szobránál. A szertartáson Szent Gellért ünnepnapjáról és a magyarországi szentek tanúságtételéről is megemlékeztek. Növekedésnek indult a magyar gazdaság. A fellendülés üteme jelenleg 1,7%-os, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben. Kapitány István az uniós versenyképességet tanácsülése előtt arra emlékeztetett, az előző kormány utolsó 4 évében a gazdasági növekedés lényegében nulla volt. A tárcavezető a növekedés alapjának a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és a takarékos gazdálkodást nevezte. Védelmi kérdésekről és a digitalizáció jövőjéről is egyeztetett az államfő észt kollégájával New Yorkban az ENSZ közgyűlésén. Észtországgal a NATO balti missziója miatt vált szorosabbá Magyarország kapcsolata. Az utóbbi években a magyar gripenek 4-szer vettek részt a balti légtér védelmében. Újabb Ukrajna felől érkező drón zuhant le Románia északkeleti részén, közölte a Román Védelmi Minisztérium. Az eszköz 4 percig repült a román légtérben, majd Szucseva megyében becsapódott, senki nem sérült meg. 2 megyében riasztották a lakosságot, 4 településen pedig ideiglenesen bezárták az iskolákat. Az éjszakai orosz légitámadások miatt összesen 8 román vadászgép szállt fel. Több mint 5 millió dollár értékű lopott műkincseket ad vissza Szíriának az Egyesült Államok. A 36 műtárgyat a New Yorki Metropolitan Művészeti Múzeumból és magángyűjtőktől foglalták le. Köztük van egy 450 kilós ókori dombormű is, amelyet az Iszlám Állam terrorszervezet Palmyra feldúlásakor rabolt el és vitt ki Szíriából. Ma sem nyitott ki a római Kolosseum. A világhírű ókori amfiteátrumnál tegnap halálos munkabaleset történt. Egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben zuhant le a 2. szintről. A kulturális miniszter kegyeleti okokból döntött úgy, hogy ma sem fogadnak látogatókat. Egyúttal felfüggesztette az összes építési és karbantartási munkát. Országszerte változóan felhős az ég, helyenként süt a nap. Délutántól már többfelé számíthatunk kisebb esőre, nyugaton egy-egy zivatar is kialakulhat erős széllel. Napközben 18-24 fok, este 8-14 fok lesz.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Budapest területén, néha egészen közel a régi városfalakhoz, évszázadokkal ezelőtt falvak is voltak. Logod is egy ilyen középkori falu volt a Budai Várhegy nyugati lejtőjén, és erre nyílt a róla elnevezett Logodi kapu. A település a török uralom alatt elpusztult, emlékét a Logodi utca őrzi. Templomának romjai ma is megtalálhatók az Attila út fölött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Schwab-hegy a 19. század második felében a főváros egyik legszebb és legkedveltebb kiránduló helyévé vált. Rövidesen felmerült az igény a hegy közlekedésének fejlesztésére, illetve a fővárosi közlekedésbe való bekapcsolására. A több száz méteres szintemelkedés leküzdésére az újonnan szabadalmaztatott fogaskerekű vasút ötletét valósították meg. Az építkezés 1873. júliusában indult, és kevesebb mint egy év alatt készült el. Ünnepélyes átadására 1874. június 24-én került sor. A vasút eredetileg turista vasútnak készült, ezért a megszületése utáni évtizedekben csak a nyári időszakban, április és október között üzemelt. 1890-ben a vonalat meghosszabbították a Széchenyi hegyig, így a teljes hossz 2,8 kilométerről 3,7 kilométerre nőtt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1800-as évek közepén jelentek meg a jegesek, akik szekereiken hatalmas jégtáblákat szállítva járták Pest és Buda utcáit, és jó pénz fejében metszettek le darabokat a tömbről. Egy idő után rájöttek, hogy ha a jeget mély gödörben tárolják, és a jégtömbök köré szalmát tekernek, akkor az a meleg napokig is eltartható, és olyankor igen jó haszonnal adható el. A jégvágók töltötték föl az egész nyárra elegendő jéggel a mészárszékek vermeit is. Ezekből a hűtőházakból látták el például a Pest környéki mészárosok friss áruval a főváros lakosságát és a vendéglátóegységeket. 1910 és 67 között az úgynevezett jégszekrényt használták hűtésre. A négyzetes hasába alakú jeget eleinte a lovas jeges szállította, és nem csak a háztartásokba, hanem többek között a hentesekhez, a vendéglátósokhoz is. Később aztán már teherautóval szállították a jeget. A hűtőszekrény luxusa még az 1960-as években is csak kevesek kiváltsága volt. De az évtized végére ez a szakma is eltűnt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A kelet-nyugati metró, vagyis a kettes metró építésének 1950-ben kezdődött első szakaszában a Batthyány téri állomást még a mostani helyétől északabbra tervezték. Az akkor és most is ott meglévő épületeket, a parlamenttel szemben álló Szent Erzsébet apácarend rendházának épületét, valamint a Szent Ferenc sebei templomot a Rákosi korszakban lebontásra ítélték. Azok alatt 30 méter mélyen az alagút építést már meg is kezdték. A munkák felfüggesztése végül megmentette az épületeket. A metróvonal délebre a Batthyány téri mélyállomás mai helyére került.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A Vatikánban fogadta 14. Leó pápa Magyar Pétert, lopott műkincseket kapott vissza Szíria. Délutántól már több felé számíthatunk esőre. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Magánaudiencián fogadta 14. Leó pápa Magyar Pétert. A miniszterelnök és a katolikus egyház fő külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról egyeztetett. Magyar Péter reggel magyar nyelvű szentmisén vett részt a Szent Péter Bazilika altemplomában található Magyarok Nagyasszonya kápolnában, majd koszorút helyezett el Szent István szobránál. A szertartáson Szent Gellért ünnepnapjáról és a magyarországi szentek tanúságtételéről is megemlékeztek. Növekedésnek indult a magyar gazdaság. A fellendülés üteme jelenleg 1,7%-os, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Brüsszelben. Kapitány István az uniós versenyképességet tanácsülése előtt arra emlékeztetett, az előző kormány utolsó 4 évében a gazdasági növekedés lényegében nulla volt. A tárcavezető a növekedés alapjának a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és a takarékos gazdálkodást nevezte. Védelmi kérdésekről és a digitalizáció jövőjéről is egyeztetett az államfő észt kollégájával New Yorkban az ENSZ közgyűlésén. Észtországgal a NATO balti missziója miatt vált szorosabbá Magyarország kapcsolata. Az utóbbi években a magyar gripenek 4-szer vettek részt a balti légtér védelmében. Újabb Ukrajna felől érkező drón zuhant le Románia északkeleti részén, közölte a Román Védelmi Minisztérium. Az eszköz 4 percig repült a román légtérben, majd Szucseva megyében becsapódott, senki nem sérült meg. 2 megyében riasztották a lakosságot, 4 településen pedig ideiglenesen bezárták az iskolákat. Az éjszakai orosz légi támadások miatt összesen 8 román vadászgép szállt fel. Több mint 5 millió dollár értékű lopott műkincseket ad vissza Szíriának az Egyesült Államok. A 36 műtárgyat a New Yorki Metropolitan Művészeti Múzeumból és magángyűjtőktől foglalták le. Köztük van egy 450 kilós ókori dombormű is, amelyet az Iszlám Állam terrorszervezet Palmyra feldúlásakor rabolt el és vitt ki Szíriából. Ma sem nyitott ki a római Kolosszeum. A világhírű ókori amfiteátrumnál tegnap halálos munkabaleset történt. Egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben zuhant le a második szintről. A kulturális miniszter kegyeleti okokból döntött úgy, hogy ma sem fogadnak látogatókat. Egyúttal felfüggesztette az összes építési és karbantartási munkát. Országszerte változóan felhős az ég, helyenként süt a nap. Délutántól már több felé számíthatunk kisebb esőre, nyugaton egy-egy zivatar is kialakulhat erős széllel. Napközben 18-24 fok, este 8-14 fok lesz.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szikla Kórház Atombunker Múzeum a Budai Vár alatt található, mintegy 2300 négyzetméteres létesítmény, melyet a II. Világháború alatt és az 1956-os forradalom idején is használtak. A kórházat 300 ember befogadására tervezték. Budapest ostroma alatt azonban teljesen megtelt sebesülttel, szemtanúk beszámolói szerint 650-700 embert is bezsúfoltak. A hidegháború alatt szigorúan titkos objektum volt. Ma Magyarország legnagyobb viaszfigura kiállítása mutatja be a kórház történetét és a hadiorvoslás fejlődését. A Hiroshima-Nagasaki atombomba kiállítás pedig a nukleáris fegyverek emberre és környezetre mért pusztító hatását tárja elénk. Mindezt egy atombunkerben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: neveztek el így a 13. kerületben. Nevét a Viza nevű nagyméretű tokhalfajtáról kapta, amely akár 9 méteresre és másfél tonnásra is megnőhet. Ezek az óriási halak a Fekete-tenger és a Kaszpító környékéről egy időben igen gyakran úsztak fel a folyón, sokszor Komáromig, sőt Passauig is eljutottak. Az 1800-as években még bőven volt belőlük a Magyar Dunában is, és a Margit-sziget felső vége a Vizák nagyon kedvelt ivóhelye volt. A halászok ezért ezen a vidéken húzták ki a hálóikat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A fővárosi kávéházak közül nem csak a Pilvax lett legendás. Az Országház kávézóban Ady Endre, Osváth Ernő és Ignotus Hugo találkoztak, és számos Ady vers is ezen a helyen született. Az Abbázia kávéház volt a művészek otthona, Zala György, Strobl Alajos és Csók István kedvelt törzshelye. Ők egy napon átköltöztek a később általuk legendássá vált japán kávéházba. A Meteorban az artisták és bűvészek találkoztak. A Lockároly festményeivel díszített New York lett a legfelkapottabb irodalmi és színházi kávéház, amely mind a mai napig a turisták egyik fő célpontja. A Centrál kávéházból indult el a Nyugat, és itt volt kerekasztala a Hét szerkesztőségének is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1944-ben megsemmisült újpesti vasúti híd helyére a következő évben a szovjet hadsereg ideiglenes ponton hidat épített. A valódi újjáépítést csak 1953-ban kezdték el. A mederből azonban a mai napig kerülnek elő fel nem robbant bombák. A lényegében új híd 1955-re készült el, az első személyvonat május 21-én haladhatott át rajta. Az ezredfordulóra azonban ismét olyan állapotba került a szerkezet, hogy a vasúti szerelvényeknek sebességkorlátozást kellett bevezetni. Mivel egy újabb felújítás gazdaságtalan lett volna, ezért az acélszerkezetet teljes egészében kicserélték, a pillérek felújítása mellett. A járdát és a kerékpárutat azonban csak egy évvel később adták át a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Elindult az E-Színház Fesztivál. Szeptember 27-éig minden este színház. 18 izgalmas produkció népszerű vidéki és fővárosi színházaktól online. Sikerdarabok, online premierek, kortárs és történelmi drámák. Nézze meg bármelyiket és szavazzon a kedvencére. Részletek az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Estig több felé lehet eső, zápor. Sokan jelentkeztek a nemzeti parkok vezetésére. Új kártevő jelent meg az országban. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Magánaudencián fogadta 14. Leópápa Magyar Pétert, a miniszterelnök és a katolikus egyházfő külpolitikai kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról egyeztetett. Magyar Péter délután felkeresi a Szent Péter tér oldalában található rászorulóknak fenntartott orvosi rendelőt is, amelyet Ferenc pápa alapított 2015-ben. Az év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája. A cél, hogy mindenki részesüljön a digitalizáció nyújtotta előnyökből, mondta a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán egy budapesti szakmai konferencián elmondta, hogy ennek részeként a jövőben minden állami beszerzésnél kötelező lesz az akadálymentesítés, és olyan mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálatot alakítanak ki, amelyen keresztül minden szakterület információja folyamatosan elérhető. Több mint 100 adtak be pályázatot a nemzeti parkok vezetésére. A 10 igazgatói tisztségre összesen 120 jelentkeztek, ami az élő környezetért felelős miniszter szerint kiemelkedő érdeklődést jelent. Gajdos László hangsúlyozta, hogy a kiválasztás nem ajánlás vagy ismerettség alapján, hanem átlátható eljárásban, szakmai alapon történik. Az új vezetők novemberben léphetnek hivatalba. Újabb kártevőt azonosítottak Magyarországon. Vácskiskun megyében találtak még a nyáron pöttyös lámpahordó kabócát. Az invazív rovar komoly kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, a gyümölcsösökre és az erdészeti fákra. Az Ázsiából származó gyorsan terjedő kabócafajta jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A Népik azt kéri, ha bárki észleli a rovar jelenlétét, azonnal jelentse. Megújult a Felső Zsolcai vasútállomás, a homlokzat mellett korszerűsítették az utasvárót és a mosdókat, akadálymentesítették az állomást és a parkolót, valamint kerékpártárolót is kialakítottak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter emlékeztetett arra, hogy a MÁV országos programjában több mint 30 állomás és megállóhely újul meg, és több helyen környezetrendezést is végeznek. A kormányablak épületének csapódott egy teherautó Újpesten, miután összeütközött egy villamossal az István úton. Az újpest.hu szerint senki nem sérült meg, de az épület megrongálódott. A baleset miatt délelőtt egy ideig pótlóbuszok jártak Rákospalota Újpest vasútállomás és Angyalföld kocsiszín között. Ismét fagyos volt a hajnal, három helyen is 0 fok alatti hőmérsékletet mért a Hungaromet. Nyírtason mínusz 1,1 fokig hűlt le a levegő, még Széchenyben 0,2, Zabarban pedig 0,1 fokkal volt hidegebb a fagypontnál. Estig többfelé lehet eső, zápor. Holnap többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Éjszaka 5-11, napközben 17-21 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Békás Megyer nevének eredete a Magyar Törzsszövetségig nyúlik vissza. A Megyer az egyik törzs neve volt. Az elnevezés egy honfoglaláskori településre utal. A békás előtag magyarázat teljesen hétköznapi. A terület agyagos talaja a felszínen tartja a csapadékvizet, ami kedvezett a békák számára kellemes élőhelyet biztosító kisebb tavak, pocsolyák kialakulásának. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 19. század végén a dunavízhordók a Dunából vitték a vizet főként Pest lakosainak. Munkájuk mindenképpen szükséges volt, mert bár az akkori Pesten is voltak kutak, de azok vize általában salétromos és iszapos volt. A Dunavize ennél sokkal tisztább volt, így ezt itták a polgárok. A folyóból a vizet puttonyokba merítették, amelyet egy szamár húzta, kis kocsira rakták fel, és így járták a pesti utcákat. Minden dunavízhordónak megvolt a saját kerülete, és szinte felségjoggal rendelkezett felette. A vizet a vevő lakásáig cipelték, és az árba beleszámították azt is, hogy a lakás hányadik emeleten volt. A dunavízhordók mestersége a 20. században egészen eltűnt, hiszen a vízvezeték bevezetése feleslegessé tette a munkájukat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Komjádi Béla a magyar vízilabda sport úttörője. Az MTK-ban kezdett el úszni, majd vízilabdázni. Az első világháborúban hadnagyként szolgált. Több lövést kapott, a térdét operálni kellett, szilánkok maradtak a testében, majd hadirokkantként tért haza. Mivel a háborús sérülés miatt gyermeke nem születhetett, életét a vízilabdának szentelte. Az Erzsébet hídhoz úszni járó gyerekekből létrehozta az MTK gyermekcsapatát, majd az egész társaság a harmadik kerülethez igazolt. A felnövő srácokat Komjádi bajnoki címig vezette. A válogatott élén két EB-t nyert, és a csapat a 32-es Los Angeles-i olimpiáról a magyar vízilabda első aranyérmével érkezett haza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szent János Kórház és a Budai Gyermekkórház a 12. kerületben, Kútvölgy városrészben található. Itt évente átlagosan 50 ezer fekvőbeteget látnak el. Azonban már korábban is volt egy Szent János Kórház, ennek helyére már csak némi falmaradék és egy emléktábla utal a szénatéren. Abban az időben a kórházak inkább szegény házak voltak, elsősorban fertőző betegek számára, és ezeket az intézményeket adományokból tartották fenn. A régi Szent János Kórház a 18. században főként rászoruló betegeket ápolt, összesen 12 ágyjal. Szegény házként a II. Világháború közepéig működött, amíg a Budai Várnegyed ostroma alatt a szovjet csapatok rommá nem lőtték. Maradványait 1949-ben a városrendezés keretében felszámolták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony időre számíthatunk. Az év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők a kutatók éjszakáján. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 5 előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés a hétfői rendkívüli ülésén a Tisza párt. Derül ki abból a dokumentumból, amelyet Bujdosó Andrea frakcióvezető tett közzé az országgyűlés honlapján. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő dr. Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett megvitathatják Hankó Balázs, fideszes, Sesták Miklós, KDNP-s, Gurzó Mária tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyét. Az év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája. A cél, hogy mindenki részesüljön a digitalizáció nyújtotta előnyökből, mondta a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán egy budapesti szakmai konferencián elmondta, hogy ennek részeként a jövőben minden állami beszerzésnél kötelező lesz az akadálymentesítés, és olyan mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálatot alakítanak ki, amelyen keresztül minden szakterület információja folyamatosan elérhető. Újabb kártevőt azonosítottak Magyarországon. Vácskiskun megyében találtak még a nyáron pöttyös lámpahordó kabócát. Az invazív rovar komoly kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, a gyümölcsösökre és az erdészeti fákra. Az Ázsiából származó gyorsan terjedő kabócafajta jelenlétét először igazolták Magyarországon és az Európai Unióban. A Népih azt kéri, ha bárki észleli a rovar jelenlétét, azonnal jelentse. Megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott hetilapként újraindul a Népszabadság, közölte a lap vezetősége. A nyomtatott változatban a hét legfontosabb témáit és eseményeit járják körbe. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság hetilapjában is megjelennek majd. A kiadó a Liberty Press Kft., amely a Jelen és a Népszava kiadó jogairól is rendelkezik. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők pénteken és szombaton a kutatók éjszakáján. Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük egyetemek és kutatóintézetek. A régészettől a lézertechnológián át a mesterséges intelligencia fejlesztésig a tudomány számos területe megmutatja magát az ingyenes rendezvényen. A programok egy része regisztráció köteles, de jó néhány előadás online is elérhető. Pénteken többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futó zápor már csak keleten lehet. Éjszaka 5-11, napközben 17-21 fok várható. A hétvégén száraz, enyhe időre számíthatunk. Vasárnap már országszerte sok napsütéssel.
0: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes délutánt, szép napot kívánok szeptember végén, szeptember 24-én. Nézzük, hogy kik lesznek a vendégeink. Az Impresszió rovatban hamarosan Szemerei Zsófit hallhatják, aki Európa-bajnoki bronzérmes válogatott kézilabdakapus, a győri Audietto KC játékosa, az Él a zene nagykövete. Szeptember 26-án ismét a magyar zenéjé lesz a főszerep, ekkor lesz az Él a zene kezdeményezés. 5 és 6 óra között pedig velünk lesz Bubnó Lőrinc, a Szent Efrém művészeti vezetője. Égre kiáltó címmel megjelent a Szent Efrém új albuma, új és egyben első albuma, erről beszélgetünk majd. Most pedig Handel D-moll koncerto grosszójának második tétele következik.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Szeptember 26-án ismét a magyar zenéjé lesz a főszerep. Az Él a Zene kezdeményezéshez idén is több mint 2000 üzlet, szálloda, étterem, benzinkút és más szolgáltatóhely csatlakozik országszerte. A Magyar Könnyű Zene napjának célja az, hogy egy teljes napon keresztül hazai dalokra, szerzőkre és előadókra irányítsa a figyelmet. A program ráadásul egyre messzebb jut az üzletek háttérzenéjétől, hiszen idén már számos sporteseményen is kizárólag magyar dalok kísérik a mérkőzéseket. A vonalban Szemerei Zsófi, Európa-bajnoki bronzérmes, válogatott kézilabdakapus, a győri Audietto KC játékosa, az Él a Zene nagykövete. Szia Zsófi, szeretettel köszöntelek!
2: Sziasztok, jó napot kívánok a hallgatóknak is!
1: A győri Audietto KC is csatlakozott a kezdeményezéshez. Ez mit jelent konkrétan a hétköznapokban, Zsófi? Ti ezt hogyan élitek meg? A játékok vagy akár az edzések során?
2: Sajnálatos módon azért annyi magyar játékosunk nincsen a klubban, viszont nekünk tényleg nagyon jó érzés volt a tavalyi évben is, amikor a magyar dalok szólaltak meg a mérkőzés előtt, és tényleg így tudnak nekünk azért egy kis pluszokat adni, hogy mégis azokat az igazán ismert számokat hallhatjuk.
1: Hol hallgatjátok? Az öltözőben vagy a pályán?
2: Főleg a pályán szoktuk ilyenkor mérkőzés előtt, hogyha a magyar zene napja van, abból kifolyólag, hogy mivel ugye nincsen sok magyar játékosunk, így az öltözőben nem sokszor szól a magyar zene, viszont most éppen a válogatott összetartáson vagyok ezen a héten, és azért itt ilyenkor mindig bőven felcsendülnek a régi magyar klasszikusok is, illetve a mai slágerek is.
1: Számodra mit jelent a hazai könnyű zene?
2: Nagyon szeretem őket, azért az, hogy a saját nyelvünkön meg tudjuk érteni az adott számot is, hogy miről énekelnek benne, vagy miről szól a szám, azért szerintem itt sokkal könnyebb hozzá csatlakozni is. Illetve tényleg azért az szerintem elmondható, hogy egy magyarnak egy magyar zene az azért mindig elengedhetetlen lesz az életéből.
1: Az Él a Zene nagykövete is vagy, Zsófi. Mit jelent ez a szerep?
2: Óriási megtiszteltetés volt, nagyon jól esett a felkérés, mikor megkerestek az, hogy más olimpikonokkal együtt felkérnek egy ilyen tényleg nagy szerepre. Nagyon jól esett, meg is lepődtem egy kicsit, de igyekszem tényleg minél jobban híreszelni így igazából Magyarországon azt, hogy természetesen azért vannak külföldi előadók, nagyon jó külföldi előadók, nagyon jó zenékkel, én is szoktam őket hallgatni, viszont azért a magyar zene az mégiscsak a miénk, és az szerintem az töretlennek kell, hogy legyen.
1: Zsófi, kik azok az előadók, akiket a legszívesebben hallgatsz?
2: Én inkább a régebbi magyar dalokhoz húzok, azért most így a válogatottban is, amikor én szoktam lenni a DJ, és én nyomom a zenéket, azért egy régi Groovehouse, Vétek, Neoton Família, azért ezek sokkal többet felcsendülnek, mint a mai slágerek, de természetesen azért szerintem ma is az Azariától elkezdve azért nagyon sok olyan előadónk van, akik már nem azokat a régebbi stílust képviselik, és szerintem így nagyon jó, mert még változatosabb zenéket tudnak előkészíteni nekünk és előadni nekünk, és azért szerintem így sokkal nagyobb a választási és merítési lehetőség is.
1: Na várj egy kicsit, most sokan meghökkentünk. Szóval te vagy a csapat DJ-je?
2: Amikor öltözőbe mennek a zenék, illetve a pályán edzés előtt, edzés közben, edzés után, akkor én szoktam nyomni a zenét a válogatottban, igen.
1: És a válogatott milyen zenei hangulatot kér téged, vagy mi az, amit legszívesebben hallgatnak?
2: Hát mindig más, azért mérkőzés előtt természetesen pörgősebb zenéket szeretünk hallgatni. Tegnap például egy nagyon hosszú napon voltunk túl, kettő nagyon kemény edzést nyomtunk, úgyhogy ott egy kicsit már este, amikor a levezetésképpen az öltözőben, akkor már egy kicsit ilyen lassabb magyar zenéket raktam be, de tényleg ez helyzetfüggő, kedvfüggő, de nagyon szeretjük a magyar slágereket, és tényleg azért most már bármely csapatból is jövünk a válogatottba, mindenhol sok a külföldi, úgyhogy ilyenkor szerintem tényleg duplán igaz az, hogy itt a válogatottban nagyon szeretünk magyar zenéket hallgatni.
1: Mi a következő meccs, amire nagy erőkkel készültök, és amihez DJ-ként csatlakozunk? dolgot kell.
2: Mi most edzőtáborozunk, és pénteken fogunk utazni Romániába, Bukarestbe egy Eurókupa 4-es döntőre. Szombaton a norvégokkal játszunk, és vasárnap lesz a bronz mérkőzés, illetve a döntőmérkőzés.

0: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
1: Köszöntöm Önöket! A fővárosban és a környező megyékben a nappali csúcsérték elérte a 21 fokot, és a késő délutáni órákban is 17 és 19 Celsius fok közötti kellemes időben bízhatunk. A felhőzet fokozatosan felszakadozik, miközben az északnyugati szél 13 km per órás sebességgel élénkül fel. A meteorológiai feljegyzések szerint szeptember 24-én volt már példa igazi nyári hőségre is, mégpedig 1918-ban Orosházán, akkor 33,2 Celsius fokos történelmi melegrekordot regisztráltak. A hűvösödő estékre való tekintettel már egy átmeneti kabát viselését is javaslom Önöknek. Kellemes délutánt!

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szombaton Télemann 300 éves, mégis meglepően friss komédiája, a Pimpinone, avagy az Egyenlőtlen házasság kerül színre a Budapest Music Centerben. A három részes, szcenikus intermezzo egy rafinált szobalány, Vespetta és idősödő gazdája Pimpinone kapcsolatát követi, amely a könnyed évődésből hamar humoros hatalmi és házassági játszmává alakul. Vespettát Lökösházi Mária, Pimpinonét Neubauer Lóránt alakítja, a barokk hangszeres együttest Bene Róza vezeti csembalón. Az előadást a historikus színjátszás és a barokk gesztika nemzetközileg elismert szakértője, Zsigmond Tóft rendezi, korhű, mégis közvetlen színpadi világot teremtve. Jövő kedden a klasszikus zene és a jazz találkozik a TEMI Fővárosi Művelődési Házában, ahol jótékonysági koncertet ad a Sárik Péter Trió. A klasszikusok jazzesen című esten jól ismert klasszikus művek kapnak új karaktert, a jazz szabadságával és az improvizációval ötvözve. A Sárik Péter Trió évek óta sikerrel dolgozza fel a klasszikus repertoár darabjait, miközben megőrzi az eredeti kompozíciók felismerhető világát. A formációban Sárik Péter zongorázik, Péter Tamás basszusgitáron, Gálfi Attila pedig dobon játszik. A kétszeres fonogramdíjas együttes koncertjein a jazz mellett a pop és a rock energiája is megjelenik közvetlen, játékos előadásmóddal. A koncert egyben jótékonysági est is, melynek bevételével az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet munkáját támogatják. Ez a Klasszik Rádió 92.1.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A függöny felment, az E-Színház Fesztivál elkezdődött, már csak önre vártunk. Még nem késő bekapcsolódni Magyarország egyetlen online színházi seregszemléjébe, és szeptember 27-éig megnézni a 18 izgalmas és magával ragadó színházi előadás bármelyikét, és szavazni a kedvencére. Részletek az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony időre számíthatunk, többek között a politikusok mentelmi ügyeiről is tárgyalni fognak hétfőn a parlamentben. Országszerte rengeteg program közül válogathatnak az érdeklődők a kutatók éjszakáján. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 5 előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés a hétfői rendkívüli ülésén a Tisza párt. Derül ki abból a dokumentumból, amelyet Bújdosó Andrea frakcióvezető tett közzé az országgyűlés honlapján. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő dr. Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett megvitathatják Hankó Balázs, fideszes, Sesták Miklós, KDNP-s, Gurzó Mária tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyét. Az év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája. A cél, hogy mindenki részesüljön a digitalizáció nyújtotta előnyökből, mondta a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán egy budapesti szakmai konferencián elmondta, hogy ennek részeként a jövőben minden állami beszerzésnél kötelező lesz az akadálymentesítés, és olyan mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálatot alakítanak ki, amelyen keresztül minden szakterület információja folyamatosan elérhető. Megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott hetilapként újraindul a Népszabadság, közölte a lap vezetősége. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság hetilapjában is megjelennek majd. A kiadó a Liberty Press Kft., amely a Jelen és a Népszava kiadó jogairól is rendelkezik. Drogterjesztőket fogtak el Nógrád megyében, a dílerekre egy időben 4 helyszínen csaptak le, valamennyiüket őrizetbe vették. A 4 férfi nem csak terítette a drogot, hanem rendszeresen fogyasztotta is, így ezért is felelniük kell, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők pénteken és szombaton a kutatók éjszakáján. Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük egyetemek és kutatóintézetek. A programok egy része regisztráció köteles, de jó néhány előadás online is elérhető. Idén 40 éve készült el a Macskafogó című animációs film. A jubileum alkalmából a film online ingyenesen elérhető lesz október 2-án a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján, valamint számos helyen mozi előadásra is várják a nézőket. Az évforduló kiemelt helyszíne a Pannónia Filmstúdió lesz, ahol az esti vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Pénteken többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futó zápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a budai alsórakparton déli irányban az Erzsébet hídnál. Baleset nehezíti a közlekedést a 8. kerületben a Baross utcában a Fiumei út felé a Kálvária térnél a külső sávban. Tart a helyszínelés a Hűvösvölgyi úton kifelé a Szerbantal utca közelében és a Fiumei úton a Baross tér felé a Salgó-Tarjáni utca után a külső sávban. Lassú haladás a Váci úton kifelé szakaszonként, a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Erzsébet hídig, az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, majd tovább a Károly körúton. Torlódik a kocsisor a Margit körúton a Bem József utcától a Széna térig, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól a Szabadság hídig és a Zsigmond tér vonalától a Lánc hídig, illetve a Szél Kálmán tér környékén. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső, jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes és derűs napot kívánok, üdvözlöm Önöket! A Szent Efrém művészeti vezetője, Bubnó Lőrinc érkezik hozzánk. Alapvetően annak kapcsán, hogy megjelent a Szent Efrém Égre kiáltó című albuma, amely mindenképpen mérföldkő az életükben. Egyébként néhány dalt is meghallgatunk majd tőlük. Most azonban következik itt az Intermezzóban Brahms szerenádja. Mindenkinek további kellemes délutánt!

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Bubno Lőrinc, a Szent Efrém művészeti vezetője. Szia, szeretettel köszöntelek.
1: Szia, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Óriási változás állt elő nálatok, tekintve, hogy 24 év után, szeptember elején megjelent az együttes Égre kiáltó című albuma. Hát kérlek szépen, áruld el, hogy miért vártatok ennyit?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés egyébként, de természetesen nyilván azért a Szent Efrém az nagyon, nagyon valamilyen együttesként indult el, amikor apu elindította az egészet még 2002-ben, és hát akkor nyilván volt egy nagyon meghatározott repertoár, ami a bizánci zenében, a keleti liturgikus zenében gyökerezett, csak hát nyilván 24 év alatt nyilván van, aki tudja ugyanazt csinálni, és én azokat nagyon csodálom, azokat az embereket, akik mondjuk egyfajta dolgot képesek akár élethosszig csinálni, az az igazság, hogy szerintem mi nem ilyen típusú emberek vagyunk. Meg hát egyébként valójában a jelenlegi tagsága a Szent Efrémnek akkor még nagyrészt nem is volt benne az együttesben, például Pap Viktor kollégám, aki a legfiatalabb tagja az a Szent Efrémnek, ő akkor pontosan 2 éves volt, tehát hogy már csak ezért sem jöhetett ez létre. Szóval változtak az idők, változott a tagság, és nyilván változott kicsit az ízlés is, és ezért lett most egy olyan lemez, amilyen az Égre kiáltó lett.
0: Azt mondtad az előbb, hogy a Szent Efrém az első pillanattól kezdve nagyon valamilyen volt, és ezt meg tudom erősíteni, én is hallottalak, láttalak benneteket több alkalommal, és valóban így van. Édesapád Bubno Tamás alapította a Szent Efrémet 2002-ben. A nagyon valamilyenséget, azt mégis hogyan definiálnád?
1: Hát az, hogy szerintem ez... Nehéz szerintem ráhúzni egy dolgot az együttesnek a 24 évére, hogy mi volt az egy dolog, ami mindig jellemző volt az együttesre.
0: De mondjuk, mi volt az elején?
1: Hát az elején alapvetően a mi Bubno családi hagyományunk miatt a keleti zenékhez kapcsolódtunk, tehát a repertoárnak tulajdonképpen csak nem 100%-át bizánci liturgikus zenék tették ki. És ez abszolút kuriózumnak számított akkor Magyarországon, egyértelmű módon, hiszen senki más nem csinálta ezt professzionális szinten, de valójában amúgy nem csak professzionális szinten nem csinálták, hát ez nyilván tulajdonképpen egy egzotikus kultúra, hogyha úgy vesszük, itthon. És nekünk a görögkatolikus hagyományból, ugye az én nagyapám, tehát apu, édesapja görögkatolikus pap volt Homrogdon, Észak-Kelet-Magyarországon, és egyébként nem csak ő, tehát a Bubno családnak a különböző felmenői között sok görögkatolikus papot lehet találni, úgyhogy nekünk ez egy adottság volt, hogy ez volt, és ez nyilván a mai napig sok mindenkinek kicsit így el kell mesélni, hogy mi is a görögkatolikusságnak a lényege, hogy ez mi köze a bizáncihoz, meg mi köze a katolikushoz, mert ezek a dolgok nem mindig jönnek össze az emberek fejében. Viszont maga az a zenei kultúra, ami pedig jön ezzel az egésszel, amiben nyilván vannak nagy klasszikus szerzők is, mint például a Csajkovszki, Rachmaninov, de vannak olyan szerzők, akik leginkább ebben a világban ismertek szerintem, tehát mondjuk Pavel Csesznokov és a hasonló nagy orosz vagy ukrán szerzők többnyire. Ez egy ismeretlen terület volt Magyarországon, és akkor ez volt az a nagyon valamilyenség, amit a Szent Efrém behozott ebbe a magyar zenei életbe, és egyébként már akkor is nem csak a pravoszláv vonal, hanem a déli bizánci, tehát a görög-bizánci vonalat is elkezdték énekelni, akkor én még nem voltam benne az együttesben, és...
0: Hát hány éves voltál akkor?
1: Én akkor 16 voltam, én 86-os vagyok, szóval, hogy én ugye nyilván már a mutálás után voltam, de hát aki emlékszik, vagy aki esetleg volt akkoriban, mondjuk a 2000-es években Szent Efrém koncerten, hát azt tudhatja, hogy hát zseniális énekesek voltak akkor az együttesben, igazi operai kvalitású hangok, nem tudom, Domahidi László, Cser Péter, később mondjuk a tenorok között Varga Donát, vagy Johnny, ugye Csapó József, aki szint. Szóval ezek az emberek rengeteg helyen énekeltek, és kiváló muzsikusok voltak. Akkoriban ugye nem volt egy főállású együttes még a Szent Efrém, és mindig az éppen ráérő tagság énekelte ezeket a zseniális zenéket.
0: Azért a 24 év az nem egy pillanat, finoman szólva sem. Nyilvánvalóan változások történtek a Szent Efrém életében. Melyek voltak a legfontosabb történések?
1: Hát szerintem tulajdonképpen én azt mondanám, hogy volt 2 nagy változás. Az első igazán nagy változás az 2016-ban volt, amikor valójában nyilván előtte is nagyon sok minden alakult, és a repertoár az sok-sok irányba elágazott a bizáncitól, és ugye belejöttek például az egyébként nagy klasszikus szerzők, tehát hogy magyar klasszikus szerzők, tehát Bartók, Kodály, Liszt művei, és ez egy fontos missziója is volt akkoriban a Szent Efrémnek, hogy ezeket a műveket megismertessük és megmutassuk a világnak is. Ebben nyilván volt egy jó adag kíváncsiság részünkről, meg egy valamennyi, hogy úgy mondjam, üzleti megfontolás is, hiszen ezeket a szerzőket, ezeket a magyar nyelvű kórusműveket többnyire senki nem ismeri a világban, és senki nem is énekli a világban, de hát úgy voltunk vele, hogy ha akkor itt van egy erre alkalmas társaság, akkor ezt akár külföldre is lehet vinni, és ez történt is így sok-sok helyen. A nagy változás 16-ban az volt, amikor született egy olyan döntés alapvetően apu fejében, hogy szeretné, hogyha ha állandó lenne a Szentefrém tagsága, ami többé-kevésbé állandó volt, és nagyon sokan, nagyon sok koncerten ott voltak, de nem volt ez egy főállás, és akkor 8 főre redukálódott a tagsága a Szentefrémnek, és amúgy ez azóta is így van, tehát azóta is 8 ember énekel az együttesben, apró kiegészítés, hogy 2016-hoz képest volt még egy változás, és így 2019 óta, tehát most már valójában az is már 7 éve van, hogy ez a jelenlegi felállás, aki énekel a Szentefrémben. Szóval ez volt az egyik nagy változás, és a másik az egyik egy kicsit ezzel egy, hogy mondjam, egy időpontra tehető, én onnan datálom azt a folyamatot, ami most ért be az Égre kiáltó lemezzel, hogy ugye elkezdtünk a jól ismert és mások által megírt művek után saját magunk is feldolgozni és átírni darabokat. És ez egy nagy különbség volt, mert ezt tulajdonképpen azért is csináltuk, mert hát olyan kevés darabot írtak pont ilyen felállású együttesre, és ezt mi szerettünk volna már nagyon sok minden más is elénekelni, és akkor eleinte átiratok készültek, és aztán ez átalakult abba, hogy aztán pedig saját művek is elkezdtek készülni.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza. Folytatjuk a beszélgetést Budnó Lőrinccel, a Szentefrém művészeti vezetőjével.

0: szerepeltetek. Most viszont kikerült a férfi kar a nevetekből, és van egy brendje, egy jellemző írásmódja a neveteknek is. Tehát ez nyilván tudatos változás volt?
1: Igen, abszolút, ez teljesen tudatos volt. Ez sok minden vezérelte ezt az elképzelést, meg ennek az időzítése is tulajdonképpen tudatosan történt. Hát maga az, hogy a férfi kar miért került ki, annak szerintem nagyon egyszerű, és a számunkra nem volt annyira kérdés, hogy ezt a lépést meg kell lépni, mert ugye a férfi kar, hogyha azt hallod valakiről, hogy fellép egy férfi kar, bármi is legyen az, akkor szerintem az emberek fejében az sejlik fel, hogy ez egy nagyobb társaság, akik alapvetően férfikari típusú zenéket, tehát csak vokáli zenét énekelnek, és azt gondoltuk, hogy ez a jelenlegi Szent Efrémre, meg amúgy a pár évvel ezelőttire is, ez nem állja meg a helyét, mert nem vagyunk sokan. Ugye valójában ebben van egy kis játék, de ez most megint meg fog változni, mert ugye mondtam az előző megszólalásban, hogy 8-an vagyunk, most egy ideig 7-en vagyunk, mert a bátyám ő kiköltözött Ausztráliába, de egyébként jön vissza, tehát vissza egészülünk 8 fővé, zárójel bezárva, de hát ez a 8 ember azt ne nevezzük, igazából szerintem kórusnak se nevezzük, meg férfikarnak se nevezhetjük, mert hát ez nem állja meg a helyét, szóval az alapvetően több fő, és valójában úgy éreztük, hogy nagyon be is határolja így műfajilag. Függetlenül attól, hogy mi mit csinálunk a színpadon, az emberek fejében így kialakul előre egy, mondjuk úgy, hogy előítéletes kép, hogy ez egy ilyen nagyon full klasszikus zenei, nagyon, nagyon csak is vokális valami, és ugye ehhez képest élőben meg nagyon sok hangszert használunk, nagyon sok modern zenei megoldást alkalmazunk, igazából mondhatjuk, hogy nem nevezhetjük ezt kizárólag klasszikus zenének, sőt, mert a műfajok között abszolút mozgékony a Szent Efrémnek a repertoárja, és az írásmódot pedig az, hogy ugye, ezt van, aki úgy szokta mondani, de egyébként ez nem baj, meg ezt én nem szeretném ilyen elitista módon befolyásolni, hogy ki hogy mondja ki, de van, aki Stefremnek mondja ki, aki mondjuk most először találkozik az együttessel, de hát én mindig úgy vagyok ezzel, hogy honnan tudná, hogyha még soha nem hallotta arról, hogy mi a Szent Efrém, meg hogyha nincs ezzel viszonyulása, úgyhogy a Stefrem...
0: Arra is hallgattok?
1: Abszolút, hallgatunk mi mindenre alapvetően. Szóval az, hogy ez az írásmód lett most, aminek viszont ez meg egy másik oka van, az, hogy nyilván nem volt annyira jó, ezt nem szerettük, hogyha külföldre mentünk, akkor ezt mindig lefordították, hogy Szent Efrém férfikar, akkor azt mit tudom én, Saint Ephraim Choir-ra lefordították Angliába, és akkor mindig a megfelelő nyelvre, és mi úgy gondoltuk, hogy ez sokkal inkább ez nem egy valakiről elnevezett férfikar, hanem ez a Szent Efrém. Tehát ez mindenkinek a fejében így van, és hogy persze lehet tudni, hogy Szent Efrém egy 4. századi himnuszköltő volt, viszont nem kötelező tudni, és mivel nem is csak bizánci zenét éneklünk már, hanem nagyon sok minden mást, ezért nem szükséges, vagy nem előfeltétele annak, hogy valaki ismerje ezt az egész elnevezési dolgot ahhoz, hogy szeresse a Szent Efrémet. Mm.
0: És hogyan történnek a nagy változások nálatok, tekintve, hogy azért többen vagytok a családból?
1: Hát igazából szerintem az első 15 évben az volt alapvetően a jellemző, hogy, és nyilván ebből egy mondjuk én 2009-től vagyok benne az együttesben, szóval nekem ez 17 éve van, és az első időszakban ugye nyilván apu, mint teljes értékű és teljes felhatalmazású művészeti vezető, alapvetően minden szempontból ő hozta a döntéseket, és találta ki azt az egész, hogy mondjam, felépítményt, ami a Szent Efrémet ismerté tette. Tehát, hogy az nyilván nem kérdés, hogy tulajdonképpen mi most is ugyanezen a hullámon lovaglunk, amit ő felépített, a bizánci zenei és a magyar zenei ötlethalmazzal, és aztán ez nagyon sok mindenben nyilván változott, viszont az is változott, hogy azáltal, hogy kevesebben lettünk, és egy kicsit kinyitottuk azt, hogy ki írhat az együttesben mindenki, hogy miket adhatunk elő, tulajdonképpen mindent, szóval, hogy nincsenek ilyen műfaji megkötések magunk számára, ez magával hozta azt is, hogy demokratizálódott a döntési folyamat is nagyon sok mindenben a Szent Efrémben. Én valóban itt szoktam a egyszerűség kedvéért hivatkozni, vagy így szoktunk hivatkozni rám, hogy én vagyok a Szent Efrém művészeti vezetője, de valójában én annyira nem kedvelem ezt a titulust, mert ennél sokkal inkább egy ilyen közösségi dologként működik ez az egész. Vannak dolgok, amiket mondjuk én egy személyben is eldöntök, és aztán megpróbálom a fiúknak lenyomni a torkán, hogy akkor ez most így lenne mostantól, de mindig mindenkinek lehet megjegyzése, mindenkinek lehet véleménye, és jó is, hogyha van, és jó is, hogyha ezeket az ilyen identitást érintő kérdésekről beszélgetünk, és szoktunk is.
0: És egyezik az ízlésetek?
1: Szerintem nem. Tehát, hogy igazából...
0: Akkor azért lehetnek ott harcok.
1: Vannak, abszolút. És az ilyen dolgokban, tehát ez, hogy mi legyen a repertoár, hogy álljunk ki a színpadra, mi legyen a név, tehát ezek nem ilyen egyik napról a másikra kitalált, és ilyesmi dolgok, hanem ezeket néha adott esetben egész hevült beszélgetések és viták előzik meg, ami nem baj, amúgy néha van, hogy ez valójában sok, mármint, hogy nekem is benne lenni ez ebben a vitában, vagy hogy mondjam olyan, hiszen itt ugye ez tök nehéz, mindig ugye azt szoktuk

0: mondani, hogy hát ízlésről nem érdemes vitatkozni, de hát mi csak ízlésről vitatkozunk, tehát hogy alapvetően, és amúgy szerintem az emberek általában, tehát alapvetően itt ez történik, hogy itt van mindannyiunknak, van egy saját ízlésvilága, egy saját elképzelése arról, hogy mi mit szeretünk, hogy mit szerethet a közönség, hogy mi áll jól nekünk, és aztán ezeket kell valahogy harmonizálni, és egy közös nevezőre hozni.
1: Na jó, hát eddig sikerült, miért lenne másképp a jövőben? Jövünk vissza Bubnó Lőrinccel, a Szent Efrém művészeti vezetőjével.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a budai alsórakparton déli irányban az Erzsébet hídnál. Baleset nehezíti a közlekedést a 8. kerületben a Baross utcában a Fiumei út felé a Kálvária térnél a külső sávban. Tart a helyszínen és a Hűvösvölgyi úton kifelé a Szerbantal utca közelében és a Fiumei úton a Baross tér felé a Salgó-Tarjáni utca után a külső sávban. Lassú haladás a Váci úton kifelé szakaszonként, a Rákóczi úton befelé a Blahalujza tér előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, a Pesti alsórakparton a Szent István parttól az Erzsébet hídig, az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, majd tovább a Károly körúton. Torlódik a kocsisor a Margit körúton a Bem József utcától a Széna térig, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól a Szabadság hídig és a Zsigmond tér vonalától a Lánc hídig, illetve a Szél Kálmán tér környékén. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső, jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Köszöntöm Önöket! A fővárosban és a környező megyékben a nappali csúcsérték elérte a 21 fokot, és a késő délutáni órákban is 17 és 19 Celsius fok közötti kellemes időben bízhatunk. A felhőzet fokozatosan felszakadozik, miközben az északnyugati szél 13 km/órás sebességgel élénkül fel. A meteorológiai feljegyzések szerint szeptember 24-én volt már példa igazi nyári hőségre is, mégpedig 1918-ban Orosházán. Akkor 33,2 Celsius fokos történelmi melegrekordot regisztráltak. A hűvösödő estékre való tekintettel már egy átmeneti kabát viselését is javaslom Önöknek. Kellemes délutánt!

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Bubnó Lőrinc, a Szent Efrém művészeti vezetője. Szeptember elején megjelent az Égre kiáltó című albumotok, amely azért is mérföldkő, mert ez az első olyan teljes album, amelyen kizárólag a formáció tagjainak saját szerzeményei hallhatók. Hát hogy történt mindez? Tehát ki volt az, aki írt dalt a lemezre? Hogyan válogattátok össze? Az egész folyamat hogyan zajlott?
1: Igazából az alapötlet az, tehát ez speciál egy olyan dolog volt, csak még a korábbi részére a beszélgetésnek visszautalva, amit én mondtam még 2025 májusában, hogy szerintem csináljuk azt, hogy most írjunk egy ilyen albumot, amin nincs feldolgozás, nincs átdolgozás, hanem saját zenék vannak. Erre volt már példa korábban, tehát többen is írtunk teljesen saját darabot, most mondjuk egy teljesen más példát, mint ami az Égre kiáltó lett, hogy nyilván apám volt az első, aki mindig írt nagyon rájellemző, de teljes mértékben klasszikusnak mondható műveket a Szent Efrémnek, ugyanilyen mondjuk Pap Viktor kollégámnak az Ukrán Requiemje, amit 2023-ban mutattunk be a Zeneakadémián, ami egy teljes ciklus tulajdonképpen, egy teljes requiem, az teljesen klasszikus zene és csak vokális. Ehhez képest most az volt a cél, hogy készüljön egy olyan lemez, ami a jelenlegi hangzást jobban egybefogja, tehát azon túl, hogy vannak benne énekek, azon túl vannak benne különböző hangszerek, ütőhangszerek, trombita, harmonika, adott esetben furulja meg elég sok elektronika, szóval meg elég sok produceri munka, amit szintén sokat használunk élőben is, és az volt a nagy újdonság igazából, hogy a szövegeknek a mondjuk úgy 90%-át is mi írtuk. És úgy zajlott maga a folyamat, hogy én itt kiadtam ezt a jelszót, hogy akkor most ez lenne a feladat, hogy akkor 2026-ban ez legyen a fő projekt, hogy csinálunk egy új saját lemezt, és akkor meg is volt többé-kevésbé ez a cím, kicsit még máshogy, de aztán végül az Égre kiáltó lett a befutó, és hát igazából marha lassan indult el a folyamat, tehát hogy ez mindenki, mert nekem az volt a kérésem, vagy az volt az elképzelés, hogy ne az legyen, hogy a szokásos 3 vagy 4 ember ír erre, hanem tényleg mindenki, tehát mind a 8 ember írjon rá legalább egy számot, vagy egy dalt, és hát voltak olyanok, akik tudtommal, illetve nem csak tudtommal, hanem konkrétan még soha nem írtak zenét. Nyilván nagyon sok zenével él mindenki közülünk, de hát ez egy nagy kihívás volt, és ez szerintem, amit sok helyen elmondtunk már, de az egy nagyon jó dolog, hogy ugye ennek a zeneszerzésnek bármilyen műfajban van egy ilyen nagyon tipikus hullámvasút jellege, hogy megírsz valamit, akkor általában közben azt érzed, hogy fú, hát ez marha jó. Tehát, hogy ez hol? Tehát ugye végre nekem is van egy zseniális ötletem, tehát akár még ilyen szuperlatívuszokban is sajnos az ember így beletolja magát, hogy úristen, mennyire jó vagyok, és aztán másnap meghallgatod, ha mondjuk felvetted, vagy elénekli az együttes, és akkor nem érted, hogy mi ez a förtelem. És hogy ezen abszolút mindenki átment, hogy a saját zenéjét úgy érezte, hogy ez nagyon jól sikerült, aztán meghallgatta, aztán volt olyan, hogy aki már a mixelési fázisban, amikor csináltam a lemeznek a hangzását, mert akkor mondta, hogy fú, azért ez nem ciki, ez a dal, és igazából abszolút nem ciki, csak ezen át, tehát ez egy nagyon jó önismereti tanfolyam volt mindenkinek, hogy milyen dolog is ez, és igazából az a hozománya is megvolt azon túl, hogy szerintem, nyilván én nem tudok elfogulatlanul beszélni, tehát ez nem is próbálkozom ilyesmivel, de hogy szerintem született 12 nagyon jó dal, ami nagyon közel áll hozzánk, és nagyon jellemez minket, és általában voltak, nem mindig, de voltak bizonyos dologban ilyen kollaborációk is, hogy valaki zenét írt, valaki szöveget írt, van olyan, hogy a hangszerelésben egy kicsit a másik ember belenyúlt, meg kicsit élőben is, mármint a próbateremben is alakult a dolog, szóval egy ilyen klasszikus jammelés jellegű megoldások is vannak rajta, és az a lényeg, hogy ezáltal mindenki szerintem még jobban involválódott az egész projektbe.
0: De ha tudjátok, hogy ez az alkotási folyamat része, hogy az elején az ember nagyon jónak érzi, aztán pedig ellenkezőleg, akkor végül is ezt el lehet fogadni, nem? Tehát akkor már tudod, hogy ez ezzel jár.
1: Igen, igazából szerintem ez nagyon érdekes dolog, hogy ez tipikusan olyan, mint bármilyen ilyen pszichés reakció, hogy hiába tudod.
0: Az igaz.
1: Meg hiába tudod így kognitív végig gondolni, hogy ez oké lesz, de amikor benne vagy a folyamatban, és amikor visszahallgatod, és az érzésed van, hogy ez rettenetes, és hogy én tényleg, ugye...
0: Akkor az úgy van.
1: Igen, akkor az úgy van, akkor nem tudsz ki, és hogy milyen érdekes, csak pont most olvastam, ugye, Kurtág György 100 éves, és ugye a Fazekas Gergelynek most volt egy cikke, ami megjelent a BMC 30. születésnapjára, és nem tudom, milyen Kurtág kéziratba találta meg, hogy Kurtág odaírta az egyik kotta, egy vázlatának a szélére, hogy vajon elvesztettem a tehetségemet, vagy soha nem is volt. Tehát ez csak azért mondom, mert nyilván Kurtág az egyik legünnepeltebb kortárs zeneszerző, de hogy ez hírnévtől és múlttól függetlenül azt hiszem, hogy ez a folyamat mindenkiben lezajlódik, hogy úristen, én teljesen alkalmatlan vagyok erre az egész dologra.
0: Aztán kiderül, hogy pont nem így van.
1: Remélhetőleg.
0: Na, de figyelj, 8-an vagytok, és 12 dal szerepel az albumát, akkor valaki 2 írt.
1: Igen, többen is írtunk 2, én 2 írtam, a Viktor kollégám 3 írt, apu szintén 2 írt, és mindenki más pedig 1 írt. Aha. Tehát, hogy van 5 szerző, aki 1 szerepel, és akkor a maradék 7 számot pedig elosztottuk így egymás között, és ez így nem volt előre eltervezve, hanem ez tényleg így a folyamatban alakult, tehát ez nem volt megmondva, hogy hány dalosnak kell lennie, hanem ahogy kész lettünk, és ahogy alakultak a számok.
0: Jó, most már számszerűsítettük, nem sokára szó lesz a dalokról is.
1: Jó.
0: Bubna Lőrinc a vendégem, a Szent Efrém művészeti vezetője.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Budno Lőrinc, a Szent Efrém művészeti vezetője. Új albumotokról beszélgetünk, melynek címe Égre kiáltó. Többször azt olvastam, hogy Égbe kiáltó, meg azt akartam mondani. Hát nem ugyanaz a kettő.
1: De ugyanaz. Igazából kicsit direkt változtattuk ezt, mert nyilván így kicsit több, talán nagyobb az értelmezési mező, hogyha égre kiáltót mondunk, legalábbis én így gondoltam, mert ugye az égbe kiáltó az alapvetően, mint bibliai fogalom, az ugye az égbe kiáltó bűnöknél szerepel. És az nyilván az nagyon valamilyen irányba viszi. Egyébként ez a szövegben megjelenik, mármint az egyik dalnak a szövegében megjelenik ez az égre kiáltó szöveg, több értelemben is, és ilyen szempontból ez nem, nyilván nem csak egy dologra utal, hanem van ennek egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen talán több fedeles jelentése, vagy több mindent is jelent. Tehát úgyhogy azért lett, úgyhogy végül is ez teljesen oké, hogy úgy olvastad, mert amúgy ez tulajdonképpen szerintem többen használják így ezt a szót.
0: A Szent Efrém új lemeze valahol a megújulás, illetve a frissesség szimbóluma is. Az új generáció dalai szerepelnek benne. Milyen témákban írtatok dalokat?
1: Igazából szövegét tekintve nyilván mindenkinek volt, mármint amennyire én tudom értelmezni a többiek szövegét, nem voltak erről ilyen hosszas sessionjeink, hogy mi miről szól. Ami valóban saját szöveg, az van, ami teljesen egyértelmű, tehát mondjuk van a Pap Viktornak egy dala, az Ecce Homo, ami teljes mértékben egy ilyen világ és társadalom kritika. Ez egyébként tök jó, mert Viktor ugye sokkal fiatalabb nálam, én ilyet már nem mernék leírni, mármint, hogy ennyire őszintén, ennyire megmondani a frankot, hogy mit érzek én a világról, vagy hogy miért érzem azt, hogy nem jó irányba mennek a dolgok, de hogy mondjam, a Viktor még megteheti, 20 évesen még én is lemertem volna írni, csak akkor nem tettem meg.
0: És akkor mi történik az emberrel, ahogy halad előre a korban?
1: Nem tudom, én biztos, hogy én sokkal megengedőbb vagyok mindennel, mindennel szemben, mert úgy értem, hogy én sokkal jobban el tudom fogadni a dolgokat, azt hiszem most már olyannak, amilyenek, és ez nem tudom, ez nem biztos, hogy jó dolog, de hogy kevésbé érzem magamban azt az erőt, meg a, hogy mondjam, a lelkesedést, hogy én mindenem megpróbáljak változtatni, vagy akár csak felemeljem a hangomat, hogy fú, ez azért nem biztos, hogy így a jó. Ezt inkább úgy átfogalmaznám, hogy szerintem ez biztos, hogy nem jó, hogy így van, de minden esetre tényként tudom mondani, hogy én belül ezt így élem meg. Szóval van ilyen szöveg is, van rajta olyan szöveg, ami speciál a bátyám, ő ezt el is mondta, azért merem elmondani, hogy ő arról írt egy dalt, a Nem szól című dal, az nekik volt egy kisbabájuk, aki elment, és ő ezt dolgozta fel, vagy ezt írta ki magából egy dalban, és amúgy úgy, hogy ezt ő távkapcsolatban, mármint, hogy hozzánk képes távkapcsolatban, de mert ő ugye most kint van, jelenleg is még Ausztráliában, és ezt ő mondta, hogy egyszer csak egy éjszaka felébredt, ez a szöveg, ez így tulajdonképpen egyben kigurult neki, és akkor ő ezt így fogalmazta meg, és azt hiszem, a visszajelzések alapján ez nyilván más, ez szerintem ez érdekes, hogyha egy férfi szemszögéből milyen ez egy babának az elvesztése, és szerintem ez nagyon szép amúgy költői szövegben sikerült megfogalmaznia, tehát ez is ilyen szempontból például egy az albumon megjelenő dalszövegek közül. Nekem van egy olyan dalom, ami mondhatni, hogy tulajdonképpen szövegét tekintve valamilyen szinten egy ilyen párkapcsolati témát boncolgat, aminek a dallama az a jól ismert gyertyafény keringő, vagy ballagásének, ahogy a legtöbben ismerjük, de a szöveg azt teljesen átírtam, tehát, hogy és van benne egy másik rész is, tehát, hogy annak nincs köze ehhez. Meg van rajta olyan szöveg is, ami szerintem jellegében abszolút szakrális, de nem, tehát nem ima szöveg, vagy ilyesmi, de hogy van ilyen jellegű. És egyébként, ha már itt tartunk, van rajta kölcsönvett szöveg, szóval azért mondtam, hogy csak 90% saját, mert Apunak például az egyik dala, az egy Lackfi versfeldolgozás, ami az Egymásban című, egyébként istenes Lackfi verset dolgozza fel.
0: A lemez bemutató szeptember 10-én volt a Magyar Zeneházában. Hogy sikerült?
1: Hát szerintünk nagyon jól, de nem akarom itt túl dicsérni magunkat, szóval mi nagyon élveztük, és nyilván nagyon készültünk rá, meg nagyon sok mindennel próbálkoztunk ezen a koncerten, amivel korábban nem. Például az, hogy a Zeneháza méreteit mindenki ismeri, és szerintem biztos sokan voltak már ott a hallgatók közül is, de érdekes módon az a terem nem túl nagy valójában, nem olyan, bár nagynak tűnik, de nem nincs olyan sok hely a közönség számára. Ezért, többek között ezért is mi úgy döntöttünk, hogy egy ilyen hibrid megoldással lesz ültetett rész is, és lesz álló rész is, és az álló volt a sokkal több. Ezért ilyen szempontból ez egy tök más hangulatú koncert volt, hogy az emberek ott álltak előttünk, akár mozgolódhattak is, miközben hallgatták a koncertet, meg is tették. Nagyon sok, nagyon gazdag látvánnyal készültünk, tehát sok lámpa, sok koncertfényt használtunk, szóval nem volt egy ilyen statikus valami, hanem tulajdonképpen mozgott minden, és hát nyilván az egy nagy újdonság volt, hogy azért általában mi rommá próbáljuk a darabokat, és rommá koncerteztetjük a darabokat, mielőtt akár lemezre vesszük őket. Ez most ugye pont fordítva volt. szinte mindent azonnal a stúdióban felvettünk, és aztán nyilván ott is sok minden alakult, viszont alig játszottuk ezeket a dalokat élőben, úgyhogy egy nagyon komoly próbaperiódus előzte meg a lemezbemutatót, ahol mindent tulajdonképpen próbatermi szinten megpróbáltunk tökéletesre csiszolni, és aztán ez nagyon sok minden tényleg most először szólalt meg élőben, tehát ez tényleg bemutató volt, nem egy ilyen kamu lemezbemutató, hogy valójában már mindent játszottunk korábban, és ez nekünk szerintem tök nagy plusz adrenalin is volt, hogy akkor milyen lesz ez tényleg elsőre élőben.
0: És a látvány, hiszen azért benneteket jellemez a különleges kosztümök világa.
1: Igen, most amúgy ebben is teljes mértékben az Égre kiáltó album miatt ebben most a teljes csomagot hoztuk újdonságként. Ez azt jelenti, hogy csomó olyan nagyon kiváló alkotótársra dolgoztunk együtt a vizuális világból, akik nagyon meghatározzák ennek az egész dolognak a hangulatát. Röviden mondom csak el, hogy az új ruháinkat a Somogyvári Edit Stylist készítette, és ugye ebben van egy, tehát hogy ezek nem ilyen a polcból vagy a boltból kivett ruhák, hanem van bennük egy kis változtatás is az összeválogatáson túl, és ami még fontos vizuálisan, hogy Visnyai Zoltán készítette az egész albumnak az artworkét meg borítóját, ami szerintem nagyon jól kifejezi az egész Égre kiáltónak a jelentés tartományait.
0: És ez a lemezprojekt, ami most végre megszületett, ugye 24 év után, ez most egy hosszú távú alkotói irányt jelez, vagy pedig hát most itt ez ennyi volt?
1: Szerintem nem ennyi volt. Ez
0: helyes.
1: Ezekről még abszolút beszélgetünk, hogy mit, hogy szeretnénk csinálni, de mi úgy érezzük, én ezt most inkább a magam nevében mondom, mert itt még előttünk van az, hogy ezt tényleg teljesen átgyúrjuk a többiekkel, úgyhogy nem feltétlenül a teljes Szent Efrém véleményét tükrözi ez, de szerintem ez mindenképpen jó, hogy olyan zenék születtek, amik nyilván újak, nyilván nem akarjuk minket mi semmilyen szinten felemelni a nagy klasszikus szerzők mellé, hiszen ezek nagyrészt nem is igazán klasszikus zenék. Szóval, hogy nem azt gondoljuk magunkról, hogy mi vagyunk az új Bartokok vagy az új Beethovenek, hanem mi csak meg akartunk írni saját dalokat, és úgy érezzük a jelenlegi visszajelzéséből, hogy sokan tudnak ezekhez kapcsolódni. Részben amiatt, mert ismernek minket, vagy látnak minket, és akkor lehet kapcsolódni a színpadon, plusz amiatt is, hogy magyar nyelvű szövegekről van szó, és ezek olyan problémákat is boncolgatnak, ami sok mindenkit érint, úgyhogy ilyen szempontból ez úgy gondolom, hogy ez emiatt tud jól működni, hogy van egy ilyen igazán személyes kapcsolódás a közönséggel.
0: De hát korábban is eredeti és üde színfoltot jelentettetek a magyar zenei életben, úgyhogy ez bizonyára így lesz a folytatásban is. Én nagyon sok sikert kívánok hozzá. Köszönöm.
1: Köszönjük.
0: Bubnó Lőrinc volt a vendégem, a Szent Efrém művészeti vezetője itt az Intermezzóban.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk, többek között a politikusok mentelmi ügyeiről is tárgyalni fognak hétfőn a parlamentben. Országszerte rengeteg program közül válogathatnak az érdeklődők a kutatók éjszakáján. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 5 előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés a hétfői rendkívüli ülésén a Tisza párt. Derül ki abból a dokumentumból, amelyet Bujdosó Andrea frakcióvezető tett közzé az országgyűlés honlapján. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő dr. Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett megvitathatják Hankó Balázs, fideszes, Sesták Miklós, KDNP-s, Gurzó Mária tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyét. Az év végére elkészülhet a kormány digitalizációs stratégiája. A cél, hogy mindenki részesüljön a digitalizáció nyújtotta előnyökből, mondta a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán egy budapesti szakmai konferencián elmondta, hogy ennek részeként a jövőben minden állami beszerzésnél kötelező lesz az akadálymentesítés, és olyan mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálatot alakítanak ki, amelyen keresztül minden szakterület információja folyamatosan elérhető. Megszüntetése után pontosan 10 évvel online újságként és nyomtatott hetilapként újraindul a Népszabadság, közölte a lap vezetősége. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a Népszabadság hetilapjában is megjelennek majd. A kiadó a Liberty Press Kft., amely a Jelen és a Népszava kiadó jogairól is rendelkezik. Drogterjesztőket fogtak el Nógrád megyében, a dílerekre egy időben 4 helyszínen csaptak le, valamennyiüket őrizetbe vették. A 4 férfi nem csak terítette a drogot, hanem rendszeresen fogyasztotta is, így ezért is felelniük kell, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők pénteken és szombaton a kutatók éjszakáján. Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük egyetemek és kutatóintézetek. A programok egy része regisztráció köteles, de jó néhány előadás online is elérhető. Idén 40 éve készült el a Macskafogó című animációs film. A jubileum alkalmából a film online ingyenesen elérhető lesz október 2-án a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján, valamint számos helyen mozi előadásra is várják a nézőket. Az évforduló kiemelt helyszíne a Pannónia Filmstúdió lesz, ahol az esti vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Pénteken többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futó zápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten tart a helyszínel és a budai alsó rakparton déli irányban az Erzsébet hídnál. Akadozik az előrejutás a Váci úton és az Üllői úton kifelé szakaszonként, a Rákóczi úton a Barostértől a Blahalújza térig, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Erzsébet hídig, az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt és tovább a Károly körúton. Torlódik a kocsisor a Margit körúton a Bem József utcától a Széna térig, az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig és a Zsigmond tér vonalától a Lánc hídig, a Rákóczi úton, a Petőfi hídon és a Margit hídon Buda felé, valamint a Szél-Kálmán tér környékén. Hétfőtől egyirányúsítják a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-éig a villamos sínek karbantartása miatt. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik. 4-es 6-os villamos jár egész nap Újbuda központ és a Szél-Kálmán tér között. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Jó estét kívánok! Szeptember 24-én Gellért és Mercedes napja van, de ma ünnepelnek még Griselda, Mária és Zelda nevű hallgatóink is. Gratulálunk! Most pedig egy gyönyörű felvétel következik Salvador Bacaristól, az Ámol gitárverseny harmadik tétele. Előadja a spanyol rádió és televízió zenekara.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, most kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Egy napig 2000 boltban és sporteseményen csak magyar zene szól majd szombaton, ugyanis idén is több mint 2000 üzletben, szállodában és étteremben kizárólag magyar zenét hallhatnak szeptember 26-án az Él a Zene kezdeményezésnek köszönhetően. Nem először, mert tavaly is volt ilyen. Mindjárt kifaggatom Nagy Szabolcsot, az Él a Zene kezdeményezés ötletgazdáját és főszervezőjét, aki egyébként a Fülesbagoly Alapítvány kuratóriumi elnöke, úgyhogy van kérdésem bőven. Üdvözlöm, szép napot kívánok!
2: Üdvözlöm, szép napot mindenkinek!
1: Kezdjük talán a Fülesbagoly Alapítvánnyal, mert az mindenkinek szerintem elsőre megvan, hogy nagyon jó kezdeményezés, ha minél több helyen minél több magyar zene szól. Aki nem tud semmit az alapítványról, teheti fel a kérdést, mi köze ennek a magyar zenéhez.
2: Fülesbagoly Alapítvány alapvetően kulturális projekteket talál ki és valósít meg. Főzászlós hajója a Fülesbagoly tehetségkutató sorozat, és emellett a szervezet még egyéb kulturális eseményeket is tető alá hoz, ilyen például az Él a Zene kezdeményezés.
1: Az Él a Zene kezdeményezés, azt olvastam, hogy már tavaly is volt. Arra lennék kíváncsi, ugye ilyen pesties vagy ilyen marketinges szaknyelve szólva szokott lenni valami trigger, ami kivált valakiből valamit. Mondjuk ön, mint a kezdeményezés ötletgazdája, emlékszik, hogy hol jutott először eszébe, hogy valami ilyesmit csinálni kéne, és mi volt az oka?
2: Abszolút. Alapvetően már 5. alkalommal van az Él a Zene kezdeményezés. A Covid ideje alatt pattant ki a fejemből az ötlet egy teljesen hétköznapi szituációban. Egy zuglói bevásárló központban, illetve egy hipermarketben vásároltam éppen, és arra lettem figyelmes, hogy kizárólag korunk amerikai popzenéje szól a hangszórókból, és azt gondoltam, hogy milyen szuper lenne, hogyha ilyen helyeken is szólhatnának magyar dalok, szerzemények, és ezzel az ötlettel, hogy csináljunk egy olyan napot, amikor csak magyar zene szól egy napon keresztül, megkerestem háttérzeneszolgáltatókat. A háttérzeneszolgáltatók azok, akik gondoskodnak arról, hogy a különböző boltokban, létesítményekben háttérből magyar, vagyis zenék szóljanak, és ilyen háttérzene szolgáltatóból Magyarországon nagyjából egy ilyen 6-7 darab van, és a nagy részük erre az ötletre azt mondta, hogy nekik tetszik, és vágjunk bele. És így indult el 5 évvel ezelőtt ez az Él a Zene kezdeményezés.
1: Nagyon jó ötlet, mi is támogatjuk, de az már lejöhetett a kedves hallgatók számára, hogy ez akkor tehát nem valami rádiós dolog, és még azt is írják, hogy messze nem csak bevásárlóközpontban vagy hipermarketben szól majd magyar zene, hanem hol még?
2: Kezdetekben nagyjából ilyen 1000 boltban szólt magyar zene, ez mostanra kibővült egy 2000-es darabszámmal. Bevásárlóközpontokban, boltokban, éttermekben, fodrászat, liftben, fogászatban csatlakoztak rádiók, zenetévék, iskolarádiók, és a tavalyi évhez hasonlóan idén is már nagyon sok sporteseményen lehet magyar zenét hallani, sportmérkőzések előtt, szünetében, után, köszönhetően annak, hogy sok sportklub is, illetve szervező is csatlakozott az ügyhöz.
1: De jó. Mondjon nekem sportoló neveket, a sportszeretők értékelni fogják, hogyha vannak olyanok a sportvilágából, akik ezt felkarolják, sőt úgy tudom, hogy valaki még DJ-zni is fog, gondolom, magyar zenékkel.
2: A kezdetek óta ennek az ügynek vannak nagy követei. Eleinte zenészek, zenét alkotó emberek, ismert személyek voltak a nagykövetek, és ahogy említettem, a tavalyi évben is már jelentős szerepet vállalt a sport az élezenében. Így van ez a 2006-os esztendőben is, illetve szeptember 26-án, és arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha ismert sportolók vállalnák a nagyköveti feladatokat. Nekik alapvetően az a dolguk, hogy a kommunikációban segítsenek, sajtóban, social médiában jelen vannak, és 4 sportoló az idei nagykövetünk, Szemerei Zsófi, aki a Győri Audio TOKC-nak a kapusa, illetve a magyar kézilabda válogatottnak is a kapusa, Pignitzki Fanni, aki VB bronzérmes, ritmikus sportgimnasztikázó, Pekler Zalán, világbajnok, harmadik, illetve Európa bajnok sportlövő, és Takács Boglárka, ő pedig minden idők leggyorsabb magyar női futója.
1: Nagyon örömteli ez a kezdeményezés, tehát kedves hallgatók, több mint 2000 üzletben, szállodában, étteremben, benzinkúton, sport, eseményeken, úton, sínen, vízen, levegőben. Mindenhol szólni fog a magyar zene. Nyilván adódik a kérdés, hogyha van egy ilyen félig magán kezdeményezés, vajon mellé állnak, felkarolják-e mondjuk a szakmai szervezetek?
2: Abszolút. Támogatunk az Előadó Művészeti Jogvédőiroda és az Artisius Egyesület is, illetve lényegében minden nagy magyarországi zenei szervezet az ügy mellé járt és partnerek a kommunikációba, ilyen például a MAHASZ vagy a Music Hungary Szövetség.
1: Ez is nagyon jó hír, nyilván utolsó kérdésnek maradnak még a zenészek. Megkeresett zenészeket, mondjuk régi nagyöregeket vagy fiatalokat, hogy mit szólnak egy ilyen kezdeményezéshez?
2: Abszolút, már csak azért is, mert ahogy említettem, az első 3 évben kizárólag zenészek voltak a nagyköveteink, például Bagosi Norbert, Lábas Viki, Fekete Giorgio, Harcsa Veronika, emellett is intenzív a kapcsolatom zenészekkel, és nagyon sok pozitív visszajelzés jön a zenészek részéről.
1: Ez is örömteli hír, és az is, hogy természetesen az események között a Facebookon megtalálható az Él a Zene, a Magyar Könnyű Zene Napja 2026 esemény. Javaslom a kedves hallgatóknak, hogy kommenteljenek oda valami kedveset, esetleg a kedvenc magyar nyelvű zeneszámukat írják meg, legyen az Bagosi Brothers, vagy Máté Péter, vagy mondjuk LGT, vagy bármi, ami magyar zene. A lényeg, hogyha nyitott fülekkel járnak, akkor ezen a héten szombaton nagyon sok helyen, ahol eddig talán nem volt megszokott, hallhatnak magyar zenét. Nagyon jó a kezdeményezés, örülök, hogy beszámolhattunk róla, és remélem egy év múlva is beszélhetünk majd Nagy Szabolccsal, az Él a Zene kezdeményezés ötletgazdájával, aki a Füles Bagoly Alapítvány kuratóriumi elnöke. Köszönjük szépen, hogy hívhattuk, viszont hallásra.
2: Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten tart a helyszínen és a budai alsórakparton déli irányban az Erzsébet hídnál. Akadozik az előrejutás a Váci úton és az Üllői úton kifelé szakaszonként, a Rákóczi úton a Barostértől a Blahalújza térig, a Pesti alsórakparton a Szent István parttól az Erzsébet hídig, az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt és tovább a Károly körúton. Torlódik a kocsisor a Margit körúton a Bem József utcától a Széna térig, az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a budai alsórakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig és a Zsigmond tér vonalától a Lánchídig, a Rákóczi úton, a Petőfi hídon és a Margit hídon Buda felé, valamint a Szél-Kálmán tér környékén. Hétfőtől egyirányúsítják a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig várhatóan november 22-éig a villamos sínek karbantartása miatt. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik. 4-es 6-os villamos jár egész nap Újbuda központ és a Szél-Kálmán tér között. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Köszöntöm Önöket! A fővárosban és a környező megyékben a nappali csúcsérték elérte a 21 fokot, és a késő délutáni órákban is 17 és 19 Celsius fok közötti kellemes időben bízhatunk. A felhőzet fokozatosan felszakadozik, miközben az északnyugati szél 13 km per órás sebességgel élénkül fel. A meteorológiai feljegyzések szerint szeptember 24-én volt már példa igazi nyári hőségre is, mégpedig 1918-ban Orosházán, akkor 33,2 Celsius fokos történelmi meleg rekordot regisztráltak. A hűvösödő estékre való tekintettel már egy átmeneti kabát viselését is javaslom Önöknek. Kellemes délutánt!

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban mindig megpróbálunk igazodni a világnapokhoz. Így lesz ez a mostani műsorban is. A zene világnapjához kapcsolódunk. 1975 óta ünnepeljük ezt a jeles alkalmat, amikor Yehudi Menuhin kezdeményezésére az UNESCO október 1-ét a zene világnapjává nyilvánította. Azóta minden évben ezen a napon ünneplik a zene fontosságát, sokszor koncertekkel, zenei eseményekkel és flashmobokkal hívva fel a figyelmet a zenei értékekre és a zene összetartó erejére. Most Richard Strauss nyomába eredünk, és sétálunk Budapest utcáin, de hogy mikor volt itt pontosan, és azóta mik őrzik az ő nevét, azt most fogjuk megtudni tőled, és én ezt már alig várom egyébként.
2: Két olyan zeneszerző van, aktől első kézben tanulhatták meg az operaház művészei az itt bemutatott darabokat, Richard Strauss mellett Puccini volt a másik. Tehát ők ketten jöttek el rendszeresen, és tanították be a zenészeknek ezeket az elhangzó darabokat. Richard Strauss-szal kapcsolatban először is megmondom, hogy őszintén, hogy bennem mindig egy kavar volt a sok Strauss nevű zeneszerzőt illetően, aki nem zenetudós, vagy nem igazi zeneértő, lehet, hogy ezzel nem vagyok egyedül. Úgyhogy próbáltam először is megnézni, hogy ki kivel rokon, és azt találtam, hogy Richard Strauss önmagában megálló nagyszerű német zeneszerző, és hát nem keverendő össze, nem egy családban említendő, idősebb és ifjabb Johann Strauss-szal, akik ugye osztrák zeneszerzők voltak, úgyhogy ezt talán hangozzék el itt a műsorban. Richard Strauss 1895-ben látogatott először Magyarországra a Vigadóban tartott koncertet. Azért vele kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy az ő ide látogatását és egész a jelenlétét gyakorlatilag az ezt megelőző években azért meglehetősen nagy botrányok kísérték. A műveire nem volt felkészülve az európai közönség, tehát először nem igazán értették az ő zenéjét, az ő műveit. Úgyhogy amikor ő megérkezett ide, akkor ezen a bizonyos 1895. december 4-i koncertjén saját művei közül a Halál és megdicsőülést vezényelte. Ezen kívül elhangzott még Beethoven 6. szimfóniája többek között, illetve Liszt ünnepi hangok szimfonikus költeménye. Azonban, ahogy az európai reakciók is ugyanezt mutatták, ekkoriban még itt sem talált értőfüleknek. Azt olvashatjuk az egyik korabeli újságban, hogy a közönség lelkes tapsokban megnyilvánult elismerése is inkább a kitűnő karmesternek, mint a zeneszerzőnek szólt. Tehát ő is mind zeneszerző, mind karmester tevékenykedett, és akkor itt még csak az utóbbi kvalitásában ismerték őt el.
1: Ez ugye a Pesti Vigadóban volt, és utána?
2: Utána 1910-ben jött legközelebb, tehát 15 évvel később jött legközelebb hozzánk, 1910. november 3-án és 5-én került sor az első operájának a bemutatójára, ez már az operaházhoz köti őt, és akkor első operáját az Elektrát vezényelte itt nálunk az operaházban. Azt is tudjuk erről az időszakról, hogy az angol királynő szállóban szállt meg, ennek a szállodának ugye már nincs meg a nyoma, ez a Dunaparton volt, több más szállodával együtt, például a Hungária szálló volt a másik, aki a kor jeles személyiségeit vendégül láthatta. És azt is tudjuk, hogy ahogy megérkezett az angol királynő szállóba, szinte egyből az opera házba sietett, ahol zongorás próbát tartotta szólistákkal. Aztán találtam itt róla egy leírást egy korabeli újságban. A nagy német komponista körülbelül 45 éves, igen magas, karcsú, elegáns termetű ember. Kissé nervózus, bágyat, de végtelenül rokonszenves arcát világos, őszbevegyült, rövid haj veszi körül. Mozdulatai energikusak, lelkesek, kissé szaggatottak, és érdekes lesz őt a karnagyi emelvényen saját műveit vezényelve láthatni. Hangja szépen és mélyen csengő, és közben erősen belenéz az ember arcába. Így jellemezte a komponistát az újság című lap riportere. Aztán azt is olvashatjuk róla, hogy a másnap délelőtti főpróbáról a Pesti Hírlapban a következőket találjuk. Ez egy nagyon szép mondat, szerintem rendkívül jól jellemzi a zeneszerzőt. Amint kezébe vette a karnagyi pálcát, egyszerre viaszk, gyúlékony anyag lett a kezében a zenekar, az énekes személyzet, a színpadi apparátus, s ő valamennyin fejedelmi szuverenitással uralkodott. Gyönyörű mondat, de hogy minden benne van, tényleg.
1: Akkor tehát november 1-én megérkezett, 3-án és 5-én volt a bemutató. Az nem olyan sok idő egyébként. Ő bárhova el tudott menni? Erről van bármilyen információ?
2: Erről nem tudunk többet, csak ahogy mondtam azt, hogy hol szállt meg, és hát én gondolom, én úgy képzelném, hogy akkor hosszú-hosszú órákat töltöttek a főpróbával és a zenekari próbákkal. Azt viszont tudjuk, hogy ezeknek az előadásoknak már hatalmas sikerük volt. Tehát itt már nem csak a karmestert, hanem a zeneszerzőt is ünnepelte a magyar főváros. Aztán azt is tudjuk, hogy 16 évvel később, 1926. januárjában látogatott ismét Pestre. Ekkor már 62 éves volt Richard Strauss, ekkor pedig a Filharmoniai Társaság zenekarával adott egy koncertet a Zeneakadémián, az Operaházban pedig a Rózsa lovag és a Salome előadásait vezényelte.
1: Olyan emblematikus helyeken fordult ő meg egyébként, amire szerintem minden zeneszerző vágyik, igen, hogy ezeken a helyeken is, helyszíneken legyen neki egy-egy előadása, vagy a saját darabjai, vagy vezényelhessen ott.
2: Hát és ne felejtsük el, hogy tényleg a Zeneakadémia akkor még csak mintegy 20 éve került átadásra, a zene temploma, a zene szentélye, azt gondolom a Magyar Zeneakadémia, vagy a Budapesti Zeneakadémia mindenképpen egy ikonikus épület, és hát tényleg ott játszani szerintem minden zeneszerző álma, és valóban hatalmas elismerés volt. Itt is ott találtam egy nagyon szép mondatot róla. Richard a karmesteri székben úgy hatott ránk, mint az a halász, aki marokszámra hozza fel a gyöngyöt onnan is, ahonnan más üres hálóval bújik elő.
1: Hát akkor ő egy zseni volt, azt hiszem, a karmester pálcával a kezében.
2: Igen, azt gondolom én is. 1930-ban is megjelent Magyarországon, itt ekkor mindössze egyetlen hangversenyt vezényelt a Vigadóban, illetve a legutolsó alkalom, amikor Magyarországon járt, információink szerint ez 1932-ben történt, amikor egy hétig tartó budapesti Strauss ünnepségre érkezett a magyar fővárosba. Ez az egész hét ez róla szólt tulajdonképpen. Itt megint egy rózsalovag és Salome előadást vezényelt, valamint ő tanította be és dirigálta legújabb műve az egyiptomi Helena magyarországi bemutatóját, amelyre 1932. október 31-én került sor. Ez az opera egyébként 5 előadást élt meg, és az előadások teltházat vonzottak, hatalmas volt a siker. Azt olvashatjuk, hogy az egyiptomi Helénán egymás mellett ült József főherceg, Horthy Miklós kormányzó és Gömbös Gyula miniszterelnök.
1: Hát mindenki elment oda, aki számított.
2: Aki ért és számított abban az időben, azt gondolom, hogy tényleg ott volt. Az Operaházban, bár a homlokzatán nem szerepel az ő szobra, de az Operaház belsejében 2014 óta van Richard Straussnak szobra. Ez a fajta elmaradás, ugye az Operaház homlokzatán lévő zeneszerzők szobraival kapcsolatban mindig vannak viták, hogy kik is vannak ott, és miért pont azok a zeneszerzők vannak ott. Richard Strauss nincs közöttük, de az Operaházban viszont van szobra.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Szemerei Zsófi, Európa-bajnoki bronzérmes válogatott kézilabdakapus, a győri Audietto KC játékosa, az Éla Zene nagykövete. 5 és 6 óra között pedig eljött hozzánk Bubno Lőrinc, a Szent Efrém művészeti vezetője. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Puss Gergő technikusnak. Jó pihenést kívánok, holnap reggel Szerémi Nóra várja önöket a Nyitányban. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony időre számíthatunk, újfajta stroke kezelést alkalmaztak Kecskeméten. Meghalt 2 katona szolgálat teljesítés közben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 5 előterjesztés megtárgyalását javasolja az országgyűlés a hétfői rendkívüli ülésen. A képviselők megvitathatják a legfőbb ügyész megválasztásáról szóló indítványt, amely alapján Baka András államfő dr. Szatmári Zoltánt javasolja a posztra. Emellett megvitathatják Hankó Balázs fideszes, Sesták Miklós KDNP-s, Gurzó Mária Tiszás képviselő, valamint Magyar Péter miniszterelnök mentelmi ügyét. Újfajta stroke kezelést alkalmaztak Kecskeméten. Elsőként a Bács-Kiskun megyei oktatókórházban kapott új típusú életmentő véralvadék oldó gyógyszert egy sztrokkos beteg. Az eljárás a súlyos nagyérelzáródáson átesett betegek ellátásában jelent előrelépést. A kezelés legnagyobb előnye a gyorsasága. Míg a korábban használt készítményt 1 órás infúzióban kellett beadni, az új gyógyszert egyetlen injekcióban juttatják a szervezetbe. A terápiát az országos mentőszolgálat, a Kecskeméti Kórház érintett részlegei és a Szegedi Klinika orvosai közösen alkalmazták. 2 katona meghalt szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszincendi Romulus tájékoztatása szerint egy 20 éves fiatal szolgálati idejében eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget az életének, egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban meghalt. A halálesetek körülményeit a honvédség vizsgálja. Ha ön vagy valaki a környezetében krízis helyzetben van, hívja a 112-es segélyhívót, vagy a 116-123-as számon a lelki első segélyt. Drogterjesztőket fogtak el Nógrád megyében, a dílerekre egy időben 4 helyszínen csaptak le, valamennyiüket őrizetbe vették. A 4 férfi nem csak terítette a drogot, hanem rendszeresen fogyasztotta is, így ezért is felelniük kell, közölte a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság. Országszerte több mint 2100 program közül válogathatnak az érdeklődők pénteken és szombaton a kutatók éjszakáján. Több mint 60 település, mintegy 200 intézménye várja a látogatókat, köztük egyetemek és kutatóintézetek. A programok egy része regisztráció köteles, de jó néhány előadás online is elérhető. Idén 40 éve készült el a Macskafogó című animációs film. A jubileum alkalmából a film online ingyenesen elérhető lesz október 2-án a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján. Az évforduló kiemelt helyszíne a Pannónia Filmstúdió lesz, ahol az esti vetítés előtt közönségtalálkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. Pénteken többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Futó zápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rózsadomb és a Kisvábhegy közötti völgyben húzódó térséget az ördögárok árterületét Buda lakossága kaszálóként használta egészen a török hódoltságig. Buda visszavétele után azonban a katonasság tulajdonába került, így az egymást váltó városparancsnokoknak hajtott hasznot. A végül városi tulajdonba került területet zöldségtermelő kertészeknek adták ki haszonbérletre. A területet 1785. július 25-én közkertté nyilvánította a helytartó tanács. A kerttelepítés 1787-ben kezdődött. Az akkor divatos francia kertek mintájára a budakeszi és a dunabogdányi erdőkből 3000 fát vásároltak, amelyeket itt ültettek el. Az 1787-re elkészülő park a pest-budai lakosság számára létesített közparkok sorában az első volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vitkovics Mihály utca egy rövid belvárosi utca az 5. kerületben. Régebbi neve volt többek között Dalmadi Győző utca és Sarkantyús utca. Műemléki védelemben részesülő épülete a 12. szám alatt található. Az épület egyemeletes, kora klasszicista lakóház 5 ablakkal, udvarán barokk kőkonzolos függőfolyosó. Fél emeletén dongaboltozatos helyiségek vannak. Mai klasszicista alakját 1800 körül kaphatta. Itt volt régen a Zum Adler, később pedig a Budapest szálló, mely 1950-ig működött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Soroksárhoz tartozó Gubacspuszta területén az 1860-as évektől két telep alakult ki parcellázások útján. Az egyik Erzsébet királyné első Ferenc József felesége tiszteletére az Erzsébet falva nevet kapta. A másiknak Kossuth Lajos után Kossuth falva lett a neve. A két telep 1897-ben szakadt el Soroksártól, és alakult önálló községgé Erzsébet falva néven, nagy községként. A gyors fejlődésnek köszönhetően Erzsébet falva 1923-ban rendezett tanácsú várossá alakult. Elnevezése pedig 1924-től Pest Erzsébet lett, így feloldva a név és a rang közötti ellentmondást. 1932-ben újabb névváltoztatásra került sor. Az Erzsébet nevet a korszellemnek megfelelően átértelmezték, és a város árpádházi Szent Erzsébet halálának 700. évfordulója alkalmából a Pest Szent Erzsébet nevet kapta. A városrész 1950 óta 20. kerületeként a főváros része.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Elindult az E-Színház Fesztivál. Szeptember 27-éig minden este színház. 18 izgalmas produkció népszerű vidéki és fővárosi színházaktól online. Sikerdarabok, online premierek, kortárs és történelmi drámák. Nézze meg bármelyiket és szavazzon a kedvencére. Részletek az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony időre számíthatunk, az ENSZ bizalmi válságban van, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban. Kárpátaljai iskolákba látogatott az alapvető jogok biztosa. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és a szövetségeseik megszegik a szabályokat, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András hangsúlyozta, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével szövetségeseinket, mint a többi országot. Az államfő hozzátette, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. Önálló akkumulátoripari igazgatóság alakul az Országos Élőkörnyezet Felügyeleti Főhatóságon belül. Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter azt mondta, hogy az akkumulátoripari hatósági feladatokat megyei szintről országos szintre emelik, hogy az ágazat ellenőrzése a legnagyobb figyelmet kaphassa. A főhatóság kiemelt feladata lesz odafigyelni a gyárak létesítésére, működésére és a környezeti hatásvizsgálatokra. Szükségünk van az iparra, de nem minden áron az emberek egészsége az első, hangsúlyozta a tárca vezető. Kárpátaljai iskolákba látogatott az alapvető jogok biztosa. Juhász Imre közvetlen tapasztalatokat szerzett a magyar nyelvű oktatás gyakorlati feltételeiről, az intézmények működéséről, valamint az oktatási és nyelvhasználati szabályok mindennapi érvényesüléséről. A delegáció Munkácson, Beregszászon, Csapon, Fornoson és Nagydobronyban járt. Tapasztalatait hivatalos jelentés formájában hozza majd nyilvánosságra az alapvető jogok biztosa. A humántudományok képviselői szerint a Magyar Tudományos Akadémia közvetlen irányítása alatt kellene működnie a kutatóhálózatnak. A humántudományok a NER után című konferencia előadói közös nyilatkozatban rögzítették. Az akadémia már bizonyította irányítási képességeit. Amennyiben nem állítható helyre a teljes egység, a korábban leválasztott 4 társadalom és bölcsészettudományi kutatóközpont a Magyar Tudományos Akadémiához kíván csatlakozni. 2 katona meghalt szolgálat teljesítés közben az elmúlt napokban, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus tájékoztatása szerint egy 20 éves fiatal szolgálati idejében eddig ismeretlen okból önkezével vetett véget az életének, egy 41 éves honvéd pedig kiképzés közben lett rosszul, majd másnap a kórházban meghalt. A halálesetek körülményeit a honvédség vizsgálja. Pénteken többnyire felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütésre számíthatunk. Futózápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható. A hétvégén száraz, enyhe időre számíthatunk, vasárnap már országszerte sok napsütéssel.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Michael Jackson emlékfa az Erzsébet téren található. A fát az énekes 2009-es halálakor avatták emlékhelyé. A rajongók több száz fotóval, virágokkal és gyertyákkal emlékeznek a kedvencükre. A különös hangulatú emlékhely már a kedvelt turista célpont lett a belvárosban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: kerek alaprajzú épülete, melyet 12 tengelyes árkádsor vesz körül, 10 lépcsőfokos, áttört kőkorlátos kétkarú feljárattal. Fent terasz, ezen állott a Kálvária, 7 alakos szoborcsoportja.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kis Háros-szigetet, eredeti nevén Fácán-zátonyt, normális esetben állandóan víz veszi körül. Ennek köszönheti védettségét és viszonylagos érintetlenségét. 1999 óta természetvédelmi terület, tilos belépni rá, sőt még csónak sem köthet ki a partjainál. A sziget zátonyként született a folyószabályozások következtében, valamikor a 20. században. A szigeten található legidősebb fa körülbelül 40-50 éves. Ez a kis sziget mindössze 400 méter hosszú, legnagyobb szélessége 100 méter. Az áramlási viszonyok miatt valószínűleg teljes egészében a parti ártérhez fog csatlakozni.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd a Csepel-sziget egyik budapesti átkelője, ami a Ráckevei Dunaágon ível át a 21. és 20. kerület között. A Dunaágat az 1870-es években a folyamszabályozáskor árvízvédelmi célból töltéssel zárták el. Ezen a töltésen átbonyolódott az akkor még gyérforgalom a sziget és Pesterzsébet között. Ez volt az úgynevezett Gubacsi gát, amely nevét Erzsébet falva a későbbi Pesterzsébet dűlőjétől vette, ahol a gát feküdt. Amikor a soroksári Duna ágat az 1920-as évek folyamán ismét hajózhatóvá tették, a vízi út alsó és felső torkolatánál hajózsilipek épültek, és a Gubacsi gátat elbontották. A Gubacsi híd abból a célból létesült, hogy a forgalom, amely annak előtte a gáton zajlott, zavartalanul folytatódhasson.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony időre számíthatunk. A NATO kidolgozta a válaszlépéseket az orosz hibrid fenyegetésekre. Megnyílt a World Press fotókiállítás a Biodomban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és a szövetségeseik megszegik a szabályokat, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban, az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András hangsúlyozta, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével szövetségeseinket, mint a többi országot. Az államfő hozzátette, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. A NATO kidolgozta az összes lehetséges válaszlépést az orosz hibrid fenyegetések kezelésére. A NATO főtitkár azt mondta, a válaszlépéseket alkalmazni is fogják szükség esetén, hogy az Észak-Atlanti Szövetség továbbra is erős maradhasson. Mark Rutte szerint a NATO felkészült arra, hogy Oroszország a kibertérben és más területeken is fokozza a tevékenységeit. Ezért arra biztatta a világ országait, hogy nyújtsanak még több támogatást Ukrajna számára. A CNN, a Politico és az MS Now munkatársait visszaengedték a washingtoni Fehérházba. Egy bírósági végzés blokkolta Donald Trump rendeletét, amivel kitiltotta az elnöki hivatalból a sajtóorgánumokat. A Fehérház biztonsági emberei még visszafordították egy darabig az újságírókat. A szerkesztőségek újabb bírósági beadványára sürgősségi meghallgatást rendelt el a bíró, majd úgy érvelt, hogy az elnöki rendelet nincs összhangban az alkotmánnyal, és vissza kell adnia a médiamunkások belépési engedélyét. Megnyílt a World Press fotókiállítás Budapesten a Biodomban. A tárlat 42 díjazott fotós munkáit mutatja be. A képek a jelen legégetőbb problémáit jelenítik meg, a pusztító konfliktusokon át az éghajlati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig. A World Press fotó mellett idén is láthatók kísérő kiállítások. A Fel is út, le is út című anyag a 2026-os választás legemlékezetesebb képeit mutatja be. A Sortűz 1956 című válogatás pedig Bojár Sándor, az MTI egykori fotóriportere képeivel emlékezik a 70 évvel ezelőtti forradalomra. Késes támadás történt a kelet-lengyelországi Jaroszláv városban működő női bencés kolostor templomában. Egy pap meghalt, további 4 ember megsebesült. A 31 éves ukrán állampolgárságú elkövetőt a rendőrség őrizetbe vette. Egyelőre nem tudni, hogy a támadónak van-e köze a kolostor közelében működő ukrán menekültek támogató központhoz. Pénteken többnyire felhős lesz az ég, futózápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható. A hétvégén száraz, enyhe időre számíthatunk, vasárnap már országszerte sok napsütéssel.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Muzsikus Cigányok Parkja nevet 2014 óta viseli egy budapesti park a Fűvészkert közelében. A parkban 4 márványoszlopon 8 magyarországi cigányzenész domborművét helyezték el, így jelezve, hogy a 8. kerület volt a világhírű magyar cigányzene egyik bölcsője. A Magyar Földtani és Geológiai Intézet székháza a budapesti Stefánia utcában található. Az épületet Lechner Ödön tervezte egy 1896-ban kiírt pályázatra. Az építési költségek negyed részét egyetlen magánszemély, Sensei Andor vállalta. A főváros ingyen biztosított telket az intézet számára. A kikötés az volt, hogy a leletanyagot az intézetnek ki kell állítani, az iskolai oktatáshoz pedig kőzetmintákat kell biztosítani. A szecessziós stílusú zsolnai téglákkal burkolt épület 1899-ben nyitotta meg kapuit. Az intézet a mai napig itt működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A befalazott menyasszony szobra a budapesti Tököli út és a Stefánia utca sarkán álló ház befalazott erkélyén található. A szobor egy fiatal nőt ábrázol, aki az erkélykorlátra támaszkodik. A legenda szerint a házban egy fiatal házas pár lakott. A fiatal feleség az erkélyen állva várta férjét akkor is, amikor a spanyol nátha járvány idején megbetegedett. Az utolsó leheletéig állt a korlátra támaszkodva. Férje pár nappal a halála után érkezett meg a frontról, a szobrot pedig fájdalmában rendelte, halott kedvese emlékére. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zsigmond király végleg Budára költöztette udvarát, és már 1436-ban felvetette a Buda és Pest között létesítendő állandó híd gondolatát is. A tervet el is kezdte megvalósítani. Az építési munkálatok először Pesten indultak meg, majd Budán is tornyot emeltetett. A két építmény között húzódott volna a híd, de a nagyszabású terv véghez vitelét megakadályozta az uralkodó halála. Állandó kőhídról Mátyás király is álmodott, történetírója feljegyzései szerint. A török hódoltság alatt időről időre hajóhidat létesítettek a két város között. Ennek az egyik hídfője a mai Íbül Miklós tér magasságában lehetett, ami viszont megsemmisült egy lőporrobbanás miatt. Véglegesen azonban csak Buda visszafoglalásakor pusztult el az ideiglenes híd, amikor a visszavonuló pesti török helyőrség felgyújtotta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk. A NATO kidolgozta a válaszlépéseket az orosz hibrid fenyegetésekre. Megnyílt a World Press fotókiállítás a Biodomban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és a szövetségeseik megszegik a szabályokat, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András hangsúlyozta, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével szövetségeseinket, mint a többi országot. Az államfő hozzátette, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. A NATO kidolgozta az összes lehetséges válaszlépést az orosz hibrid fenyegetések kezelésére. A NATO főtitkár azt mondta, a válaszlépéseket alkalmazni is fogják szükség esetén, hogy az Észak-Atlanti Szövetség továbbra is erős maradhasson. Mark Rutte szerint a NATO felkészült arra, hogy Oroszország a kibertérben és más területeken is fokozza a tevékenységeit. Ezért arra biztatta a világ országait, hogy nyújtsanak még több támogatást Ukrajna számára. A CNN, a Politico és az MS Now munkatársait visszaengedték a washingtoni fehérházba. Egy bírósági végzés blokkolta Donald Trump rendeletét, amivel kitiltotta az elnöki hivatalból a sajtóorgánumokat. A fehérház biztonsági emberei még visszafordították egy darabig az újságírókat. A szerkesztőségek újabb bírósági beadványára sürgősségi meghallgatást rendelt el a bíró, majd úgy érvelt, hogy az elnöki rendelet nincs összhangban az alkotmánnyal, és vissza kell adnia a médiamunkások belépési engedélyét. Megnyílt a World Press fotókiállítás Budapesten a Biodomban. A tárlat 42 díjazott fotós munkáit mutatja be. A képek a jelen legégetőbb problémáit jelenítik meg, a pusztító konfliktusokon át az éghajlati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig. A World Press fotó mellett idén is láthatók kísérő kiállítások. A Fel is út, Le is út című anyag a 2026-os választás legemlékezetesebb képeit mutatja be. A Sortűz 1956 című válogatás pedig Bojár Sándor az MTI egykori fotóriportere képeivel emlékezik a 70 évvel ezelőtti forradalomra. Késes támadás történt a kelet-lengyelországi Jaroszláv városban működő női bencés kolostor templomában. Egy pap meghalt, további 4 ember megsebesült. A 31 éves ukrán állampolgárságú elkövetőt a rendőrség őrizetbe vette. Egyelőre nem tudni, hogy a támadónak van-e köze a kolostor közelében működő ukrán menekülteket támogató központhoz. Pénteken többnyire felhős lesz az ég, futózápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható. A hétvégén száraz, enyhe időre számíthatunk, vasárnap már országszerte sok napsütéssel.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az olasz Palazzo Strozzi másolata a Teréz körút 13-as szám alatt található. Az eredetileg Firenzében látható épületet Hausmann Alajos másolta le gróf Battyán Géza megrendelésére. A budapesti épület a telekviszonyok miatt egy kicsit kisebb, mint az eredeti firenzei palota. A másolat azonban szinte minden másban teljesen megegyezik olasz testvérével. A Palazzo Strozzi érdekessége, hogy a földszint és az alsó emeletek kialakítása során egyszerű, felfelé haladva viszont egyre finomabban megmunkált kövekkel, nagyobb ablakokkal és elegánsabb díszítésekkel találkozunk.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a Homostrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Következik Edvard Grieg, Peer Gynt, második szvit, Solveig dala. Előadja a Debreceni Filharmonikus Zenekar, karmester Medvecki Ádám.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kiscelli kastély, ma múzeum, az Óbudai Bécsi út feletti dombon álló barokk stílusú épületegyüttes Johann Etzenhofer bécsi építész tervei alapján épült az 1700-as években, és eredetileg a trinitáriusok kolostora volt. Az egyemeletes rendház északi szárnyához templom simult. Annak idején itt helyezték el a híres ausztriai zarándokhely Mariazell kegyszobrának másolatát, és Kiscell maga is ismert zarándokhely lett. Működött hadikórházként, kaszárnyaként és raktárként is szolgált, majd az elhanyagolt ingatlant 1911-ben Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros és műgyűjtő vásárolta meg. Rendbe hozta, egy részét bemutatóteremnek, melléképületeit műhelynek használta. Végül 1935-ben végrendeletében múzeum céljára a fővárosra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk. A NATO kidolgozta a válaszlépéseket az orosz hibrid fenyegetésekre. Megnyílt a World Press fotókiállítás a Biodomban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és a szövetségeseik megszegik a szabályokat, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban, az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András hangsúlyozta, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével szövetségeseinket, mint a többi országot. Az államfő hozzátette, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. A NATO kidolgozta az összes lehetséges válaszlépést az orosz hibrid fenyegetések kezelésére. A NATO főtitkár azt mondta, a válaszlépéseket alkalmazni is fogják szükség esetén, hogy az Észak-Atlanti Szövetség továbbra is erős maradhasson. Mark Rutte szerint a NATO felkészült arra, hogy Oroszország a kibertérben és más területeken is fokozza a tevékenységeit. Ezért arra biztatta a világ országait, hogy nyújtsanak még több támogatást Ukrajna számára. A CNN, a Politico és az MS Now munkatársait visszaengedték a washingtoni Fehérházba. Egy bírósági végzés blokkolta Donald Trump rendeletét, amivel kitiltotta az elnöki hivatalból a sajtóorgánumokat. A Fehérház biztonsági emberei még visszafordították egy darabig az újságírókat. A szerkesztőségek újabb bírósági beadványára sürgősségi meghallgatást rendelt el a bíró, majd úgy érvelt, hogy az elnöki rendelet nincs összhangban az alkotmánnyal, és vissza kell adnia a médiamunkások belépési engedélyét. Megnyílt a World Press fotókiállítás Budapesten a Biodomban. A tárlat 42 díjazott fotós munkáit mutatja be. A képek a jelen legégetőbb problémáit jelenítik meg, a pusztító konfliktusokon át az éghajlati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig. A World Press fotó mellett idén is láthatók kísérő kiállítások. A Fel is út, le is út című anyag a 2026-os választás legemlékezetesebb képeit mutatja be. A Sortőz 1956 című válogatás pedig Bojár Sándor az MTI egykori fotóriportere képeivel emlékezik a 70 évvel ezelőtti forradalomra. Késes támadás történt a kelet-lengyelországi Jaroszláv városban működő női bencés kolostor templomában. Egy pap meghalt, további 4 ember megsebesült. A 31 éves ukrán állampolgárságú elkövetőt a rendőrség őrizetbe vette. Egyelőre nem tudni, hogy a támadónak van-e köze a kolostor közelében működő ukrán menekülteket támogató központhoz. Pénteken többnyire felhős lesz az ég, futó zápor már csak keleten lehet. Napközben 17-21 fok várható. A hétvégén száraz, enyhe időre számíthatunk, vasárnap már országszerte sok napsütéssel.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zugló középső forgalmas részén található a Bosnyák tér. Ferenc József császár Bosznia annektálása után a budai királyi palota testőrségébe bosnyák katonákat soroztatott be, akiknek gyakorló teréül a mai Bosnyák tér helyét jelölték ki. Innen az elnevezés. A környék lakói között máig népszerű bosnyák téri piacot 1911-ben nyitották meg, de a vásárcsarnok megépülésére még 50 évet várni kellett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1838-as árvíz után felmerült, hogy a mai nagy körútvonalán húzódó, akkori keskeny Dunaágat kiszélesítenék, hajózhatóvá tennék, és a római part csónakázós vendéglős hangulatot megteremtenék a város közepén, létrehozva velencei mintára egy Kárpát-medencei Canale Grande-t. 1863-ra el is készült a Duna csatorna terve, a hidak, kikötők és csatornaparti paloták rajzaival együtt. A csatorna árvizek esetén levezette volna a megnőtt víztömeget, ezzel megvédve az ártól a belvárost. Az elképzelés végül pénzügyi okok miatt nem valósult meg. A helyén futó közúti nyomvonal azonban véglegesen bekerült a város rendezési tervekbe, és meg is valósult a jelenlegi nagy körút alakjában.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután 1890-re a két meglévő budapesti közúti Dunahíd hídvámjaiból befolyt összeg meghaladta az évi 650 000 forintot, 1893-ban két további híd építését rendelte el egy törvénycikk. A törvény végrehajtásával megbízott kereskedelmi minisztérium nemzetközi tervpályázatot írt ki, melyre összesen 74 pályamű érkezett be. Ezek közül 53 darab az Eskütérihez, 21 darab pedig a Fővámtérihez készült. A két építményre vonatkozó terveket együttesen bírálták el, szintén nemzetközi bírálóbizottság segítségével. A mai Szabadsághídra vonatkozó pályázatok közül 16 háromnyílású és 5 egynyílású átkelő volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Óceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása Első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A központi vásárcsarnok belsejébe 1897-es megnyitásakor kiépített sinek vezettek. Ez tette lehetővé, hogy a vasútvonallal ellátott vidéki települések termelői árut küldhessenek ide. A logisztikai központot a mai milleniumi városrész helyén működő Dunaparti teherpályaudvar jelentette, amely az 1960-as évekig nagyon fontos szerepet játszott az ország és a főváros élelmiszeripari áruszállításában. A Duna felől egy vízi alagúton jól megrakott csónakokkal is lehetséges volt az áruszállítás a központi vásárcsarnokba. Ezt a járatot ma már azonban csak a szemét kihordására használják.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk. A NATO kidolgozta a válaszlépéseket az orosz hibrid fenyegetésekre. Megnyílt a World Press fotókiállítás a Biodomban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ENSZ bizalmi válságban van, és túl gyakran maradt tétlen, amikor a nagyhatalmak és a szövetségeseik megszegik a szabályokat, jelentette ki a köztársasági elnök New Yorkban, az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében. Baka András hangsúlyozta, egyetlen ország sem állhat a törvények felett, és nem mérhetjük más mércével szövetségeseinket, mint a többi országot. Az államfő hozzátette, az ENSZ-nek cselekvőképesnek kell lennie, valamennyi tagállamával méltányosan kell bánnia, és mindenkire ugyanazokat az elveket kell alkalmaznia. A NATO kidolgozta az összes lehetséges válaszlépést az orosz hibrid fenyegetések kezelésére. A NATO főtitkár azt mondta, a válaszlépéseket alkalmazni is fogják szükség esetén, hogy az Észak-Atlanti Szövetség továbbra is erős maradhasson. Mark Rutte szerint a NATO felkészült arra, hogy Oroszország a kibertérben és más területeken is fokozza tevékenységeit. Ezért arra biztatta a világ országait, hogy nyújtsanak még több támogatást Ukrajna számára. A CNN, a Politico és az MS Now munkatársait visszaengedték a washingtoni Fehérházba. Egy bírósági végzés blokkolta Donald Trump rendeletét, amivel kitiltotta az elnöki hivatalból a sajtóorgánumokat. A Fehérház biztonsági emberei még visszafordították egy darabig az újságírókat. A szerkesztőségek újabb bírósági beadványára sürgősségi meghallgatást rendelt el a bíró, majd úgy érvelt, hogy az elnöki rendelet nincs összhangban az alkotmánnyal, és vissza kell adnia a médiamunkások belépési engedélyét. Megnyílt a World Press fotókiállítás Budapesten a Biodomban. A tárlat 42 díjazott fotós munkáit mutatja be. A képek a jelen legégetőbb problémáit jelenítik meg, a pusztító konfliktusokon át az éghajlati válságig és a nők jogainak érvényesítéséig. A World Press fotó mellett idén is láthatók kísérő kiállítások. A Fel is út, le is út című anyag a 2026-os választás legemlékezetesebb képeit mutatja be. A Sortőz 1956 című válogatás pedig Bojár Sándor az